Pannon Rádió. A te hangod.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu

0: Topcore, és most!
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: 91.5. A jó kedv meg a herce.
1: Bonno reggeli.
2: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
3: Nos, retro édességekről beszélgetünk. Igazából van egy kvízünk. Szeretem azokat a kvízeket, ahol nem mondják meg rögtön a helyes választ, úgyhogy igazából ilyen két helyek között leszünk a végéig. De hát nézzük igazából, vajon tudunk-e. Ez az, amikor a tudatlanok megpróbálnak egy kvízt kitölteni. Ezek vagyunk mi.
4: Hát ezek nézzük, vagyunk mi mindig igazából, mi mindig, amikor kvízről van szó.
3: Állandóan, de szeretjük a kvízeket, szeretjük kínozni magunkat, meg titeket. Ezzel, úgyhogy kezdjük is. Melyik az édesség, ami apró, színes, szabálytalan alakú, földi magyarul tartalmazó drazsékból áll? Szerintem ezt ne is keressük, ez szerintem
4: hát
3: nekem megvan.
4: Tudjuk, igen.
3: Ezt azért tudjuk, ugye francia a... drazsé, vagy a dunakavics, hát nyilván.
4: Dunakavics.
3: Dunakavics. Nem ettem ezer éve ilyeneket. Az az érdekes, hogy ilyen brutális diétán vagyok egy ideje, körülbelül egy éve, aminek vannak nehezebb, meg könnyebb időszakai, most vagyok a legnehezebbe, és arra jöttem rá, megfogalmazódott bennem egy ilyen történetpont valamelyik, nem tudom, ezt meséltem a rádióba, hogy, tehát, hogy főleg az én koromban, mert azért tény, hogy nem vagyok már 25 éves, hogy ilyen időszakban egy tényleg azt az igazi profi kinézetet elérni, az akkora munka, hogy én innentől soha senkire nem szólok rá, aki túlsúlyos. Élvezd. Egyél meg. Helyettem is edd meg a fánkot. Komolyan mondom. Én ezt csinálom, mert én ezt szerettem, meg nekem ez kihívás. De nekem vannak pillanatai, amikor azt hiszem, hogy ez nem éri meg.
4: Elsírod magad.
3: Hát tudod, hát hogy ezzel a logikával, hogyha azt nézzük, hogy az étel az nem élvezet, hanem egy üzemanyag, akkor tudod, a bukik a gasztronómia.
4: Igen,
3: a bukik a gasztronómia, emberek. Hát, na mindegy, szóval ezért mondom, hogy én bennem ez nagyon megváltozott.
4: Szemétmóda van kitalálva
3: rohadék,
4: az ember.
3: Rohadék dolog. De még emlékszem a szép időkre, amikor még majszoltam a dunakavicsot meg a francia drazsét, és ezért pontosan tudom, hogy ez az édesség nem más, mint a dunakavics, amit különben ugye nálunk a Hungarikumban biztos, hogy be lehet szerezni. Gondolom, hogy ott van. Biztos.
4: Kéne, hogy legyen, hát vagy átugratok. Magyarba.
3: Úgyhogy sima ügy, sima ügy.
4: Nekem egyszer hozott valaki pár évvel ezelőtt, és akkor tényleg akkor volt egy ilyen élményem, hogy basszus, ez gyerekkorom volt, ha nem ettem.
3: Nagyon jó.
4: És nagyon jó tényleg nagyon egyébként. Jó. Ha viszont elegondolsz, akkor tényleg egy ilyen trash.
3: Arra emlékszem,
4: de még édesség hogy... kategóriában is, hogy ilyen rossz, nem jó így.
3: Cukor igazából.
4: Olyan koncepció, ami nem jó, nem egy nem tudom micsoda, nem egy mekkora élvezet, tudod? Mert vannak sokkal-sokkal finomabb édességek, de úgy megeszed, úgy megszoktad, vagy jó. Úgy tudod, hogy valamihez, valamilyen nosztalgiához most... kötöd, és akkor onnantól kezdve megszépül.
3: Mikor gyerek voltam, akkor nagyon keménynek tartottam, nem tudom, hogy felnőttként az milyen.
4: Kemény, de nagyon jó, hát nyilván átrágod azért, ragad magad a problémát.
3: Szóval, miért nem Hungarikum a túró, Rudi? Ezt őszintén nem tudom. Azt mondják, hogy de az különben, van egy ilyen lehetőség. Az de csak az egyik gyártóé, vagy nem magyarországi alapanyagból készítik, vagy nem magyar eredetű.
4: Nem magyar eredetű nem. Szerintem, ez az leszögezhető.
3: Erről egyszer olvastunk.
4: Olvastunk róla, igen. Erről valami cseh, vagy nem is tudom, valami szláv
3: valami...
4: ország. A valami volt egy ilyen kezdeményezése, hogy orosz ilyen
3: orosz
4: valami édesség is volt, és akkor oda vették át. De én, igen,
3: csak az nem Túró Rudi volt, hanem Túró Rudi. Vagy nem, igazából ezt nem is tudom, orosz
4: akcentusra.
3: Túró. Na mi a következő?
4: Melyik édesség készül színes, átlátszó, keményített cukorból? Van benne egy pálcika, és gyakran vásárokban vagy búcsukban árulják.
3: Mondják, hogy ez a kakaós nyalóka, krumplicukor, török méz vagy medvecukor. Bár van benne
4: édesség pálcika. Színes, átlátszó, keményített cukorból van benne egy pálcika. Hát ez a kakasos nyalóka szerintem.
3: Ja, kakasos! Hogy olvastam, a kakaós nyalóka. Kakasos.
4: Krumplicukorban nincs pálcika. Nincs, török mézbe se szoktak beledugdosni, hogy a medvecukorban
3: nincs.
4: Kakasos nyalóka. Következő kérdés. Hirdetés átugrása. Megtörtént.
3: De várjál, le vagyok blokkolva.
4: Nekem tönkre ment.
3: Melyik édesség volt híres arról, hogy csomagolásában gyűjthető matricák vagy kis kártyák voltak, amik autókat ábrázoltak? De ez volt az én világom, ezt tudom. Utasroló, autós szeret, kocsicsoki vagy turbórágó. Ne haragudjatok, de rávágom rögtön. Ez egyértelműen a turbórágó volt.
4: Igen.
3: Nekem volt egy az a kisformátú füzet, de lehet, hogy még tudod, hogy hogy hívják. Melyik az a pici füzet, az melyik A?
4: Jó, nem tudom, hogy hányos. Hát biztos ilyen A5, mi valami. Minél nagyobb a szám, annál kisebb a füzet, hogy ez is logikátlanul működjön, hogy minden más, amely a matematikát és a vértant.
3: Igen. A0 a legnagyobb, tudjátok is, ott van A.
4: Jó, nem tudom, hogy hányos. Hát biztos ilyen A5, mi valami. Minél nagyobb a szám, annál kisebb a füzet, hogy ez is logikátlanul működjön, hogy minden más, amely a matematikát és a vértant.
3: Igen. A0 a legnagyobb, tudjátok is, ott van feleződik. Szóval a lényeg az az, hogy, hogy volt egy ilyen picike kis füzetem, és én oda

0: aminek, tehát van, hogy mondjam, tehát aminek mondjuk csak az illatát ismerted korábban, és akkor esetleg megkóstolsz valamit, vagy akár azt, akkor rögtön fölismered, hogy ez az. Anélkül, hogy tudnád. Érted? Mert össze kapcsolódik szorosan a két dolog. Na, nézzük tovább akkor. Miért krumplicukor a krumplicukor? Olyan a színe, olyan a formája, nagyon olcsó. Eredetileg a burgonya, tehát eredetileg burgonya keményítőből készül.
1: Na, mit, hogy?
0: Krumplicukor miért krumplicukor? Szín miatt, forma miatt olcsó? Vagy burgonya keményítőből készült eredetileg, vagy
1: nem
0: készült?
1: Tudom, de
0: szerintem ez burgonya keményítő. Ezt jelöljük meg, nem
1: nézd,
0: tudjuk, hogy jó-e.
1: Ha rossz lesz a végén, majd szól a rendszerű rossz.
0: Reméljük.
1: Mihez kapcsolódik a sportszelet megszületése? Az aranycsapat 6-3-as győzelméhez Anglia ellen, a Népstadion megnyitásához, az 1952-es olimpiai játékhoz, vagy a Ferencvárosi tornaklub létrejöttéhez.
0: Basz.
1: Ezt nem tudom.
0: Ez a 6-3.
1: De legyen, majd jelöljük meg azt, különben nyugodtan. De én nekem ezzel a kis sportszelettel kapcsolatban egy valami viszont megvan, az a reklám zseniális volt, amikor lelökte a fickó a Porsét a hegyoldalról. Emlékszel?
0: Nem.
1: Hát az, hogy egy öreg fickó, aki a Porsé, az futott, egy ilyen kövérebb fickó, és kifáradt, és neki támaszkodott a Porsche-nak, és levegőt vett, hogy tudod, hogy lélegzett.
0: Igen,
1: és arra ment ez a néger fickó, vagy ilyen jamaikai, vagy nem is tudom.
0: Igen, segített. Igen, ilyen rossz dolgokban.
1: Megevett és polcet, és akkor erős lett. És ez így mondta, lekúrta a Porsche-t a hegyoldalon. Bocsánat, így mondtam.
0: Semmi baj.
1: Ide illett szerintem. Na mindegy. És
0: de hogy illett?
1: Nem illett.
0: De ezért jó.
1: Bírnám, hogyha lehetne így beszélni végig, de tudom, nem szabad. Szóval a lényeg az, hogy igen, szóval, hogy nekem ez megvan. Ez pedig nem tudom, legyen az aranycsapat ilyen győzelme. Mi a neve annak az édességnek, amelynek kúp alakú ostya az alja, barna krémmel van töltve, és a tetejét ropogós csokoládé borítja. Ez a Dunakavics, a téli fagyi, a macskanyel, vagy a pilóta keksz.
0: Várj, ilyen, még egyszer, kúp alakú.
1: Hát persze, már tudjuk, hát mi az. Kúp alakú, van benne töltelék, és a teteje az ropogós csokoládé.
0: Ja,
1: ez egyértelműen, igen, amit megint csak gyerekkoromban én abáltam nagyon. Nagyon-nagyon-nagyon jó téli fagyik vannak, ugye a városban lehet venni mindenfelé. A téli vásárban Szabadkár egyik évben volt egy fantasztikus, ezt mindig elmesélem, hogy azért volt nekem érdekes, mert ráakadtam, vettem mindig, nem tudom, elég sokat, 10-15-öt franc tudja, és akkor utána hogy elfogyott, és nem volt soha többet, uh-huh. És akkor gondolkoztam, hogy lehet, hogy úgy volt vele, hogy ez annyira jó megy, hogy inkább kivonja a piacáról ezt a terméket, mert túl jó megy, nincs kell be neki hülyéskedni a kis csokikával. Ja, de hát fordított dolog, mint hogy általában működik.
0: De várjál, nálunk a téli fagyi, vagy nem tudom, az milyen színű volt, abban nem barna szokott lenni a krém, ami itt kapható Szabadkán, az ilyen old school-abb cukrászdában, az fehér. Igen, tehát ilyen tojás fehérje. Igazából olyan, mintha egy ilyen néger csók lenne elhelyezve egy töltsérben.
1: Igen, abszolút.
0: Végül is az.
1: És kezdve egy euróba került, Olaszországban találtam ilyen picikét. Tudod, mekkora van ez mennyi? 5-6 centis? Ilyen nagyon picikét.
0: Hát ilyen 0,10, igen.
1: Két falat. Annyira jó volt, és annak nem úgy volt, hogy ezek az itteniéknek a tetej ilyen lapos, ha jól emlékszem, ugye? És akkor le van zárva a töltsér olyan csoki lappal. Csoki, vagy olyan kis, vagy meg van úgy tekerve? Ezt.
0: Szerintem, mintha én úgy láttam volna, hogy olyan gombóc formája van, mintha egy gombóc lenne, egy darab gombóc a töltsér tetején ilyen szépen elrendezve.
1: De szerintem ilyen, ahogy te meséled, ilyet láttam Olaszországban, de szerintem nálunk nem ilyenek.
0: De nem tudom, nagyon régen. Ez is tényleg ilyen gyerekkori élmény.
1: Na mindegy, téli fagyi
0: szerintem
1: az. Téli fagy
0: egyértelműen
1: megjelölve.
0: Macska nyelv alatt Magyarországon egy csokit értünk, igen. De a franciáknál, angoloknál mást is jelent, ami vélhetően Zserbó Emil iklet forrása lehetett a csokoládé formánál. Mi ez? Csoki bevonó, babapiskóta, húsétel, kemény cukorka.
1: Én ezt nem is értem. Hogy micsoda?
0: Az angoloknál más jelent a macska nyelv.
1: Még mit jelent náluk? Cat tongue?
0: Csoki bevonó, babapiskóta. Talán a babapiskóta, annak van ilyen formája.
1: Annak van ilyen formája.
0: Ugye? Én azt fogom megjelölni.
1: Az egyik hallgató kérdezi, és a negró cukorkás reklámra emlékeztek? Én nem.
0: Nem.
1: Én soha nem láttam negró cukorkát.
0: Nem, szerintem sem. Én sem.
1: Nem tudom. Ön legyen a babapiskóta.
0: Babapiskóta megjelölve, megnézzük, következő. Hogy a végén.
1: Melyik az édesség, ami apró, színes, puffasztott rizszemekből áll? Ez a Zizi, a francia drazsi, a kocsek nyalóka vagy a medve cukor. Vár csak, ami apró színes puffasztott rizs.
0: A biztos Zizi, nem?
1: Hát az egyetlen, amit nem ismerünk.
0: Figyelj, a francia drazsi az szerintem más. Kocsek nyalóka, hát az egy nyalóka, tehát nem hiszem, hogy nem tudom. Mindegy, a medve cukor az meg nyilván nem,
1: nem
0: ez.
1: Nem, azt tudjuk mi. Jó, a
0: Zizi erről is történik.
1: Na éppen. Nézzük, hogy hívták azt a
0: soha
1: kemény...
0: Soha nem lesz vége.
1: 15 kérdés van.
0: Istenem.
1: Hogy hívták azt a kemény, sötét...

0: sárgarét, ánizsos ízű édességet, amit gumiszerű állaga miatt sokáig kellett rágni, krumplicukor, negró, medvecukor, melbakocka, egyértelműen. Medvecukor.
1: Yes.
0: Medvecukor, voltam basszus.
1: Lakritz, így hívták egyébként, a Haribónak volt egy ilyen terméke. Lehet, hogy van is még.
0: Nálunk,
1: lakritz.
0: Lakritz.
1: Ez a medvecukor, ilyen kis, tudod, így össze volt itt tekerve.
0: Én
1: tekercsben volt, ilyen kis lapok, és úgy kellett lefejteni, imádtam egyébként, azért is, mert nálunk ez nem volt kapható nagyon sokáig, nem tudom, hogy azóta változott a helyzet, mindig a németországi ismerősök, rokonok hoztak mindig egy-két zacsival, és azt így örömmel tud így fejted, és akkor eszed, akkor ilyen szétharaptam, mert ugye az is ilyen két szálból áll, mint egy ilyen kábel köteg, igen, és akkor azt is akkor azt így külön húzod, az így rág, fantasztikus. Igen, igen.
0: Hát hogy ne, különben képzeljétek el, hogy most nem a reklám helye, mert úgyse sokan járunk arra, de ember, amikor állsz szembe különben a Bazilikával Budapesten, akkor elfordulsz jobbra, elindulsz utcán, és olyan cukorka bolt van, hogy én sokk alatt vagyok most is. Bemész, és a padlótól a plafonig szinte, meg még ilyen nagy hordók vannak középen mindenféle, annak is a teteje tele van pakolva mindenféle cukorkával, többek között medvecukorra, ami esküszöm olyan vastag, mint a kis ujjam, és ilyen nem tudom, szerintem ilyen méter hosszú.
1: Az nem tudod rágni.
0: Nagyon
1: de ezt a vékonyat is nehéz volt igazából.
0: Én nem tudom, hogy az mit csinál, átszopogatod, vagy nem tudom, hogy csinálsz veled, de...
1: Azért is volt ez necces, hogy fogyasztani, mert hogyha kibontottad ezt, akkor most nem tudom, ilyen tekercsekből volt belőle egy ilyen, mit tudom, 5/10 valamennyi, milyen mennyiség. És hát most ebből megeszel egyet, max kettőt, tudod, még az, hogy de nem tudod gyorsan fogyasztani, ezáltal lassan. Fogy, nem fog sokat megenni belőle, nyitva marad az acsi, és aztán ez ugye a levegő hatására keményedik. Tehát egyre keményebb, akkor már, még már lefejteni se tudtad, tehát tényleg meg tud annyira keményedni, hogy, hogy akkor nem tudod be feloldani semmivel gyakorlatilag. Úgyhogy ezért fura ez, amikor tudod, ilyen vastagabb formába árulják, hogy ez hogyan lehet.
0: Érdekes a sztori.
1: Fogyasztani.
0: Melyik édesség csomagolása rejtett apró képregényeket nem fogjuk tudni. Ez a Superman szelet, Donald Drágó, Miki cukor, Kocsek nyalóka. Nálunk szerintem egyik se volt.
1: Mi legyen?
0: Hát én megérem a Superman szeletet, de fogalmam. Superman szelet, könyörgöm.
1: Hát igen, azért már abból volt ugye sok képregény, vagy az ilyen ismertebb.
0: Hát ja. Na szóval azt mondja, melyik retro édesség volt híres a kék-fehér csomagolásáról, a kókuszos töltelékekről és a rajta lévő csokoládé bevonatról, spolcelet, autószelet, balatonszelet, kajlacsoki. Várja, kék-fehér csomagolás, kókuszos töltelék, rajta lévő csokoládé bevonatról, most bocsánat, ez nem a bounty.
1: Sportszelet az olyan, mint a rumenkó, nem? Igen, meg az abszolút. Ilyen rumos. Balatonszelet is ez.
0: De az kekszes.
1: Lehet, hogy kekszes, de ott is inkább ez ugrik be.
0: Nem tudom, mi az autós szeret, meg a kajlacsoki.
1: Azt én sem.
0: Életemben nem láttam.
1: Magyarországi a kvíz.
0: Hát persze, mindig magyarországi.
1: Hallgatók. Kókuszos töltelék.
0: Hát legyen kajlacsoki.
1: Legyen az, jelöljük meg.
0: Legyen. Van még sok? Mennyi van még? Tevük.
1: Soha nem lesz vége.
0: Kiről rengeteg kapta nevét a Tibi csoki? Mondjuk ez jó kérdés. Szerencsi Tiborról, Stümmer Frigyes unokájáról, Dréher Tiborról, vagy Julius May fiáról. Kettőt is könnyebb.
1: Szerencsi Tibor, ezt fogom megjelölni.
0: Én is.
1: Ez egyértelmű, hagyjuk a többi hülyeséget.
0: Most már lassan végez, érünk. Mi a neve annak az édességnek, amely sósbor szeszes tölteléket tartalmazott? Jó, nem tudjuk. Zizi, Dunakavics, Melbakocka, Diánás, Cukorka, Melbakockát nyomom meg. Fogalmam sincs.
1: Melbakocka, én is.
0: Még egyet, utolsó, jó?
1: Na.
0: Melyik édességről terjedt el az a városi legenda a 80-as években, hogyha vizet, kólát iszol rá, felrobban a gyomrod? Azt mondja, robbanó cukorka, pest cukorka, mentos, vagy zizi, ez a mentos.
1: Mentos, igen, rengeteg ilyen kísérlet van a YouTube-on is.
0: Elég sok mindent elrontottunk. Például, mihez kapcsolódik a sportszeret megszületése? A Népstadion megnyitásához.
1: Igen, mellé.
0: Tehát ezt mellé lőttük. Utána melyik édesség csomagolása rejtett apró képregényeket? Ugye hát mi mondtuk, hogy a Superman szelet, mert fogalmunk se volt, kiderült, hogy a Donald Drágó.
1: Igen.
0: Utána melyik retro édesség volt híres a kék-fehér csomagolásáról, amire én azt mondtam, hogy ez a Bounty, hát ez az autós szelet, nekem az abszolút nincs.
1: Jó, ezeket nem ismerjük annyira, nem. Nyilván.
0: Kiről kapta nevét a Tibi csoki, Stümmer Frigyes unokájáról. Mi a neve annak az édességnek, amely sósbor szeszes tölteléket tartalmazott? Ez a Diannás cukorka. Polyma néma.
1: Picit meg volt a fejben, megjelölöm én azt, hogyha te már a melbakockád, áthajlottam erre, mert úgy képzeltem el egyébként, hogyha már ilyen töltelék, meg nem tudom, akkor az nem egy cukorka, hanem akkor az egy kocka, tehát akkor legyen bele töltelék,
0: igen,
1: tudod.
0: Igen. És az utolsó az pedig meglepő, mert ugye melyik édességről terjedt el az a városi legenda 80-as években, hogyha vizet vagy kólát iszol rá, felrobbad a gyomrod. Itt nem figyeltünk oda a vízre, Mert hogyha kólába mentoszt raksz, az egyértelműen így felpecseg, és így kilövődik a kóla, tehát így robban. De a vizet nem vettük észre. A robbanó cukor volt, ezért a helyes válasz, a robbanó cukor. Hát ennyi.
1: Hát meg a másik, amit fontos lett volna tudod számba venni, az pedig az, hogy
0: a szádba venni?
1: Na. Ugye a 80-as évekről beszélünk, hát akkor alig, ha volt még szerintem mentosz, vagy nem biztos, hogy nagyon kapható volt a kommunista hát Magyarországon.
0: Durvec.
1: Inkább durvec. A robbanó cukor.
0: Robbanó
1: a magyar termékek. Igen. Amíg nagyon finomak voltak, hát erről csináltunk kvízt, egy ilyen, nem rossz ez, mekkora, hány százalékos, ilyen 60-70 százalékos kvízt sikerült teljesíteni.
0: Nagyjából, hát 15-ből 9-ent helyesen válaszoltam.
1: Igen.

0: hű de hideg ez a beton, főveszem a nagyka beton.
1: Panna reggeli.
2: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
3: Most röppent fel egy hír, tök érdekes, 2024. augusztus 9-én egy Bycat 470 típusú felfújható kis katamaránon vágott neki egy komoly kalandnak három ember. Őrület, különben most ebben a pillanatban megnézem, hogy ez a Bycat 470, ez hogy, mi az, hogy felfújhatós katamarán? Őrület. Aha, jala, Jézus Isten, nem tudom, hogy miért hívják ezt katamaránnak, ez konkrétan
4: hát egy gumicsónak.
3: Egy gumicsónak, amin aztán volt egy motor, és akkor ezzel így nekivágtak, mert ők majd átmennek egy nem tudom milyen messzire lévő szigetre, majd oda mennek, ez az elképzelés, persze mi történt, katasztrófa történt, ugyanis ez a motor ez meghibásodott, és elkezdtek sodródni. Hát ez a rémálmok rémálma, hát ez a legszörnyűbb, ami történhet veled, tényleg, és akkor három hónap volt, mire rátaláltak erre az illetőre. Szomorú az egészben, hogy a ketten, akik vele, hát hárman voltak, egy valaki élte
4: túl. Két hónapig sodródott.
3: Háromban jobb lett volna a sztori, de jó legyen.
4: Hát de úgy sodródott két hónapig, hogy két heti élelem volt a csónakban.
3: De nem volt kaja
4: mindössze,
3: sem.
4: Tehát nem volt kaja.
3: Nem volt kaja abszolút, úgyhogy ez elég tragédia ebbe az egész történetbe, ez ami történt, hogy ketten életüket vesztették. Ők végig ott maradtak a csónakba. Ez is érdekes, hogy megőrizte őket. A fickó szegélyként meg 100 kilóról 50-re fogyott.
4: Atya úristen, ott hagyta őket a csónakban, ne idegesíts.
3: 100 kilóról 50-re fogyott.
4: Hogy mert ott aludni?
3: Ne, hát szerintem ott a túlélések, nem is tudom, hogy mind gondolkozott egész nap, meg ezeknek a csónakoknak úgy natúrban nincs tetejük. Nincs az úgynevezett bimini.
4: Igen.
3: Hát, hogyha tűzött rá a nap, akkor hát arra testünk képzelni. Ugyan, Máté? Én különben tudod, én például nagyon szeretem azt, amikor süt a nap, meg mikor meleg van, de nem szeretem a direkt napsütést. Nem szeretek mondjuk úgy, hogy most így piknikeznünk kéne, az kiraksz így a napra, az nem a legjobb, de hűvös beállnékban tökre el vagyok. És most képzeld el, hogy kint vagy a semmi közepén, és süt rád a nap minden nap. Két hónapig. Hát azért az elég kemény, azért ne szórakozzunk, az haláli különben. Azt mondja Dobárdán, két hónap alatt fogyott 50 kilót, veszek egy csólakot. Hát igen.
4: Jaj, de jó.
3: Ő nézi a jó oldalát ennek az egész dolognak, ugye?
4: Így fog fogyózni.
3: Palicsi tó kimegy. Az nem jó. Elveszük tőle az evezőket, és akkor ott hagyunk. Próbáljuk ki. Nem abszolút adom.
4: Aztán jó, hát biztos, hogy stressz miatt fogyott ennyit.
3: Persze, katasztrófa.
4: Jó, most oké, hogy nem evett, de ha valaki nem eszik két hónapig, azért nem fogy le 50 kilót szerintem sem, de...
3: Nem tudom, azt nem tudjuk, de hogy az elég durva, meg tudod ilyenkor... Nem tudsz mit csinálni, mert gondolkozol, nincs tál a cucc, mert akkor különben lehet, hogy megpróbálnál horgászni. Hallottunk már ilyen sztorikat, hogy megpróbáltak horgászni, és akkor fogtak ki halat, valaki nem tudom, kapott-e madarat, mert mindent megpróbálsz.
4: Még jó, hogy nem ette meg a társait.
3: Eszembe
4: hány ilyen filmet láttunk erről?
3: Eszembe jutott ez is, de nem. Ezek olyan mentálisan nehéz dolgok, hogy az valami egészen elképesztő. Nekem mindig különben, most bocsánat, hogy ilyen dolgokról beszélgetünk, de tudod, hogy néha szürreális dolog. Van az a film, nem tudom most mi a címe, ma írjátok meg, ami arról szól, állítólag ez igaz történet, amikor a hegymászónak beragad a keze. És az egész film arról a dilemmáról szól, hogy ő most vagy meghal, vagy valahogy levágja a kezét. Ismered ezt a sztorit?
4: Nem.
3: És mondják, hogy az a pillanat, mert az a vége különben, hogy levágja, de hogy azt mondják, hogy ezt a filmbe hanghatásokkal adták át, hogy milyen lehet az a fájdalom. Az, hogy az unokahúgim összeesett a film alatt például, képzeld el. Brutális. Tehát, hogy mi emberek mire vagyunk időnként képesek, az eszméletlen. Mint ahogy nekem szürreális az is, hallottam ilyen történeteket, hogy ez most ilyen durva percek a Panna reggeliben, amikor tudod, ilyen nagyon hardcore van, hogy már sétálsz a bíróság felé. Főleg régi időkben volt ez. Ha te most megszólalsz, halálfia leszel, az biztos. És egyre közelebb vagy most már, és nem tudsz mit csinálni, és az emberek, állítok, többször is olvastam erről, képesek ott helyben elharapni a saját nyelvüket. Na most az milyen mentális őrület? Amúgy te nem fogod elharapni a saját nyelvet soha. Soha. Amikor ráharapunk, mert én valamelyik nap próbáltam kimondani, hogy rizs, és megharaptam közben a nyelvem, olyan, azt mondtam, hogy a rizs. és úgy fájt, mint az állat, érted? Ne, szóval mi emberek azért hihetetlenek vagyunk, hogy mit tudunk csinálni magunkkal, és mit vagyunk képesek túlélni. Egész elképesztő, ugyanígy különben néztem egyszer egy műsort, ilyen valami nagyon speciális alakulatról, katonaság, és ott fogod meg egy dolog, ez egy nagyon érdekes történet, hogy tesztelik őket, tesztelik, azért, hogy elérd azt a csúcsot, hogy, és hogy áttörjük azt a csúcsot, mert az emberi test sokkal többre képes, mint ahogy azt mi gondolnánk. És ez egy nagyon érdekes dolog azért, mert az edzőteremben a nagyon tapasztalt barátaim mesélik ez folyamatos, és ez egy nagyon érdekes dolog. Mi is picikében ezt próbáljuk áttörni, vagy ezt próbáljuk velem elérni, hogy az a fájdalom, meg az a tudod, most már nem csinálom tovább című történet, az a testnek a saját védelmi mechanizmusa. Ő téged akar megúvni, hogy elég volt, nem kell több, nem kell neked több.
4: Mm.
3: De akkor te azt mondod, hogy de kell még, gyerünk! Érted? És igen, akkor nyomod még. Szóval na, érdekes az emberi test, egy nagyon érdekes dolog.
4: Hát, meg mindegy, most annak kapcsán, hogy nem ette meg őket.
3: Téged ez érdekel.
4: Téged
3: csak ez érdekel.
4: Így, igen.
3: Na,
4: én szerintem, nem tudom, hogy én mit csináltam volna, de most érted, tehát, hogy Na mindegy, nem akarok belemenni, vagy legalábbis akkor beledobtam volna őket a vízbe. Most hogy mersz úgy csónakázni, hogy ott fekszik két holttest két hónapig
3: mellett? És hogy számolsz el otthon, hogyha megmentenek? Ez is egy érdekes dilemma. Én bedobtam őket a vízbe?
4: Na hát az is érdekes.
3: Hát azért ne szórakozz. Mert hogy azt higgyétek, a sztorinak vége van, őt megtalálták. Megtalálták, és utána elítélték.
4: Nem, hogy még szegény, most érted, 3 évnyi kényszermunkára ítélték Oroszországban.
3: Igen, elítélték.
4: Most, és azért ilyen friss hír, mert hogy most ítélték kényszermunkára, ugye 24-es eseményről beszélünk, de most született ítélet.
3: Igen, szóval képzeld, hát, azóta húzódik, 3 éves kényszermunka, azért, mert hogy eleve a maga a csónak adásvételi szerződése is már necces volt. Na mi jön?
4: Jött egy üzen, Anett.
3: Anett megenné szegény Sántát.
4: Hát őt nem enném meg, de most érdekel.
3: Kétségem nem fér hozzá. De az biztos, és az is egészen biztos, hogyha Sánta meg én is ott lennénk, én belőlem olyan vidáman is vígan falatozna, hogy az
4: hát
3: valami egész elképesztő.
4: Hát te akkora vagy, hogy ilyet lengedezhetnénk a tengeren akár
3: fél. Hát ez szörny.
4: Megnéztük most.
3: Én első hiszem, hogy mi erről beszélgetünk a reggeli műsor.
4: Én sem. Ezért kérdezik, hogy kannibál vagyok.
3: Hogy jutottunk ide?
4: De azért, mert ilyen friss élményem van egyébként. Nagyon rég láttam már ezt a filmet, és most a napokban újra néztük a Zöld Hentesek című filmet, ami dán fekete komédia. Fantasztikus. Tehát, hogy olyan bizarr alaphelyzetek vannak benne, meg tehát egy őrület egyébként. És akkor ott abban van egy ilyen vonal, hogy egy idős bácsiról terjed egy ilyen sztori, hogy ő lezuhant, tehát hogy lezuhant a gép, amin ő és a felesége utaztak, a bácsi túlélte, de hogy nem tudták őket megtalálni, és akkor ő evett a feleségéből. És akkor igazából innen indul majd a bonyodalom, mert hogy az a lényeg, hogy ezek a hentesek, egyébként a főszerepet azt Mads Mikkelsen játsza, ők tök véletlenül olyan helyzetbe kerülnek, hogy a hentes üzletben elkezdenek emberhúst árulni. És rájönnek, hogy ez nagyon bejön a vásárlóknak, és hosszú sorok alakulnak ki, és mindenki abból a csirkehúsból kér. De az igazából emberhús. És akkor hát elfogy az első embernek a húsa, és akkor kétségbe van esve a hentes boltnak a tulajdonosa, a Mads Mikkelsen, ahogy Bjarne, ez a neve egyébként a filmben, hogy most mi fog történni, hát akkor ő nem lesz már népszerű, tehát sima csirkehúst, ezt nem fogják így elkapkodni az emberek, és elkezdenek igen gyilkolni. Most azért mesélem el, mert igazából ez tök régi film, tehát aki lát, ez 2003-as film egyébként, csak most újra néztük. És az a legjobb rész egyébként, hogy így van egy ilyen nagy fogadás, egy ilyen elit buli, ahol tehát ott szolgálták fel először ezt a húst, és akkor mindenki el volt, úristen, mi ez, ú, de jó, ez a hentes üzlet, oda fogunk járni, és akkor ott van ez az idős bácsi is, aki evett a feleségéből egy ilyen szerencsétlenség kapcsán, és akkor ő így mondja, hogy hát tegnap ezen a fogadáson mindenki mondta, hogy mennyire finom az a hús, de hogy én megettem, és annyira fura utóíze volt, hogy úgy nem tudom, úgy Engem az én Grétémre emlékeztetett, ő jutott róla eszembe is, és valahogy úgy nem tudtam jó ízű tenni, és akkor innen ezt, akik hallották, akkor innen indult el a sztori, hogy mit mondod, hogy a Grétére emlékezteti ez a hús, meg hogy, hát, hogy maga evett a feleségéből, a Grétéből, ugye, és hogy hát igen, ettem, és akkor így akkor rájönnek, hogy hát akkor lehet, hogy ebben a hentes üzletben egyébként akkor emberhúst árulnak, de nagyon, igen. Tehát az egész
3: és
4: olyan, hogy...
3: megvan? A Sweeney-tól Johnny Depp-el? Ugyanez a sztori.
4: Ja, igen, tényleg.
3: Hát ugye, hogy lent pitéket sütnek, húsos pitét, fönt az emeleten tényleg. Pedig borbékodik, és az mi vége mindig az elvágja az emberek torkát, meghúzza a széket, ott lecsúszik a holttest, lent feldolgozzák, és szuper, ezt, közben jönnek a történetek az emberektől, emberek...
4: Ó, de szomorú sztorit
3: nagyon
4: írtak
3: szomorú,
4: most.
3: Meg nagyon durva történetek jönnek, én nem is tudom, hogy hogy keveredtünk egy reggeli műsorban ennyire durva történetekhez? Én nem is tudom, hát ezeket nem tudom. Szörnyű dolgok jönnek, igen.
4: Jó, jött egy olyan, hogy túlélését, mindenre képes az ember. Violetta írt, jaj, Violetta, de rég írtál nekünk.
3: Meg a film címe 127 óra. 2010-es.
4: Ahol a karját levágja, azt nem láttam. De nézzétek meg a zöld henteseket is egyébként. Nagyon jó.
3: Hát meg
4: tényleg
3: a Svinitodot, meg a 127-et, meg a... És akkor biztos, hogy úgy fogtok felkelni a tévé elő, hogy így rezegtek.
4: Hát meg van milyenek a filmnek a címe, lesztek. Amikor meg az is egyébként egy ilyen repülő szerencsétlenségről szól, és
3: azt
4: akkor ilyen...
3: Tudom. Az egy nagyon híres sztori.
4: Havas.
3: Én azt elkezdtem nézni, nem bírtam idegileg. Ez egy nagyon híres sztori, hát ezt mindenki tudja, amikor úgy értik túl,
4: film
3: hogy...
4: Címe?
3: Nem tudom. Esztük egymást a hegyen. Nem tudom, ez a szörnyű. Ez egy borzasztó. Borzasztó történet, borzasztó az egész téma. Várján. Úgyhogy szerintem zenéljünk, de Anett nem fogja engedni,
4: nem,
3: mert
4: nem,
3: most keresi.
4: Nem, most megnézem, most ki akarom rejteni, hogy milyennek a filmnek a címe.
3: Őrület.
4: Életben maradtak. Aha, lehet, hogy az.
3: Életben maradtak? Hát jó, akkor ez lesz az. Anett, mehetünk tovább, vagy még kutakodsz egy picit?
4: Most gondolkozok a fűszerezésen. Jó, nem, Anett, vicceltem.
3: Annyira
4: jó, mehet a zene.

0: Pannon reggeli. Jogában áll hallgatni.
1: A reggeli legjobb pillanataiból.
2: Olyan érdekes, hogy az emberek mit tanulnak meg, meg mit nem. Egy csomó ember például, az hihetetlen, jó, az egy dolog, hogy most nem tanul meg úszni, és azt láttam, hogy amikor már nagyok, és rájönnek, hogy jó lenne megtanulni úszni, akkor pedig szégyellik, hogy nem tudnak úszni, és nem merik megkérdezni, hogy, vagy nem merik megtanulni, pedig szerintem az égvilágon...
3: És megfulladnak.
2: Hát de nincs az a semmi baj, nem, mondjuk 30 éves, vagy tök mindig mondtam valamit, és mondta, hogy bocs, én nekem ez kimaradt, hát akkor most megtanulom. Hát, mi, van bárki, aki ezen röhög? Szerintem nincs, nem?
3: Hát így sem.
2: Azért fura lehet, például nem tudom...
3: Biztos, traumák, tudod?
2: Fura lehet felülni egy, nem tudom, egy csónakra, vagy egy hajóra, és akkor tudod, hogy amúgy, ha ez bukik, akkor én is buktam, de hát, hogy... Szóval nem, hogy automatikusan megy, hát, hogy...
3: Tényleg ez milyen rossz lehet azért, basszus?
2: Kérdez, kimész csónakálni, és tudod, hogy kiesel, akkor te csak úgy elsüllyedsz.
3: Igen, igen.
2: Vagy nem tudom, mi történik igazából, aki nem tud, hogy biztos kapálózik azért valahogy. De hogy ez egy érdekes. A másik meg az, hogy egy csomó ember nem tud fütyülni, és akkor ez zavarja. Pedig igazából nem kell fütyülni. Ez is egy olyan...
3: Nem kell
2: fütyülni. Hát, anélkül lehet élni. Könnyebben, mint az úszás nélkül, ha belegondolsz. Csomó ember nem tud fütyülni. Én tudok fütyülni az a klasszikus fütyülést, de nem tudok, nem tudom úgy, hogy benyomom
3: azt
2: a két ujjamat, hogy mikor benyomom a számba.
3: Az kell egyfajta tehetség szerintem. Tehát
2: igen. Én ezt próbáltam sokat.
3: Gyerekkorban is tudod, a haveroknál mindig volt egy valaki, aki a bandában tudott egy ilyet fütyülni. De nem is értem, hogy mit csinálnak, hogy mit, hova támasztok.
2: De valahogy benyomják
3: kéne a két... valami.
2: Azzal a két ujjaddal, amivel ugye mutatod a rokkot, az a mutatód ujjad, vagy a kis ujjadat, valahogy összehúzzák így közelre, ugye?
3: Igen, de egészen mélyen bemegy, vagy nem tudom, olyan undorítva az egész, meg az is, most nem tudom, hogy kint vagy az utcán, nem tudom, koszos a kezed, és akkor nyomkodod be az ujjakat a szádba, és akkor az egy fütyülje, egy nagyot, de mindig volt a társaságban valaki, aki nagyon jól tudott így fütyülni, sosem értettem, hogy tanulta meg. Nekem sem ment, én is ezt a klasszikusra tudom, és képzeld, hogyha mondjuk nem tudom, dallamokat, mert ugye ez az ilyen figyelmeztető fütyülés direkt az ujjadugós.
2: Ez a hangos, igen.
3: Ugye ez direkt foci meccsre való, meg ilyen helyekre, meg nem tudom, tüntetésre.
2: Hát meg a mester vagy.
3: Igen, De a klasszikus dallamos fütyülésnél sem csak ez van. Hát gondoljunk csak, ugye még? Volt ez a Haki Tamás, nem tudom, hogy volt még régen ez a Ki mit tud Magyarországon, és akkor lett ilyen nagyon ismert ez az ember. Ez még ilyen 60-as, 70-es évek, nem tudom pontosan. És ez ilyen fütyművész volt, neki lemezei jelentek meg, és akkor ilyen dallamokat fütyül. De nagyon szépen egyébként, csak mit tudom én, nem tudom. Tehát szerintem azt így akkor sem tudták nagyon hova tenni az emberek. Keres rá egyébként. Tehát ilyen nagy zenekar kíséri, Haki Tamás.
2: Miért tudsz ilyeneket?
3: És ő? Hát ezeket sok mindenki tudja.
2: Haki Tamás.
3: Szerintem nekem az a benyomásom sokszor veled kapcsolatban, hogy melletted így elszalad sok minden az életben. És hogy nem csak a ricázás művészetéből maradták ki. Ez vannak ilyen örök érvényű nevek. A Haki Tamás szerintem sokan ismerik igazából.
2: Na írja meg Májketti, hogy ki az, aki ismeri a Haki Tamást. Fütyművész. Tényleg vagy. Én a fütyművész.
3: És ha róla nézel egy videót, ugye nézzél videót
2: nincs
3: róla.
2: Nincs is ilyen, nincs
3: Hacki,
2: a neten.
3: Hacki Tamás CK-val.
2: De fotóművész van, nem fütyművész. Na mindegy, keresem.
3: Na mindjárt.
2: Fütyművész? Azt a rohadt élet.
3: Hát nem biztos, hogy füty.
2: A fütyművészet Paganini-ja, találtam egy ilyen cikket.
3: Amúgy fülorgégész. 82 éves, hát igen, nem fiatal. Na mindegy, azt és ő mondjuk úgy fütyült, hogy így állt a szája, mutatom neked, tehát ilyen kicsit így nyitva így, ennyit látsz, és így a nyelv az így itt volt föltámasztva a felső fogsor mögé. És ő onnan fütyült. És akkor még vicces volt, amikor tudod, ilyen trillázott, meg így díszítéseket tett be, akkor mindig így mozgott ilyen finoman a szája.
2: Hát ez nem, ez nagyon vicces volt, nem?
3: Hát elég gázul néz ki. Igen, reálisan nézve ez hát látszik a Boris, hogy ő hogy nyilván aztán nem ebből élt meg. Tudod már, kb. Ez olyan értékű dolog, mint a, nem tudom, a világslágerek pánsípom, okarinán. Nem tudom, még megtanulsz szépen okarinázni, az is kb. Ugye ilyen lehetőségeket rejt magában az a pálya.
2: Hát igen, de...
3: Szerintem így gyorsan végre a történetnek. Ez érdekes, és nem tudom hova tenni, és pont Haki Tamáson keresztül lehet feltenni szerintem azt a kérdést az ő művészetén keresztül, hogy vajon a fütyülés az általánosságban, hogy is mondjam, szélesebb körben popularizálható-e, mint zenei bálfaj?
2: Hát de hogy lehetne?
3: Mint, érted? Vagy ez megmarad azon a szinten, hogy akkor te magadnak fütyülészel?
2: Hát magadnak. Most kérdezed, hogy felraksz egy hirdetést, hogy fütyülő órákat tartok. Szerinted? Szerinted? De az,
3: én csak azért kérdezem, ő tényleg nagyon magas szintre vitte ezt a dolgot? Tehát ott nem tudom, most lehet, hogy improk nem voltak, de hogy alapvetően tényleg nagyon szépen ízzel, ízesen készítette el mondjuk egy-egy dalnak a feldolgozását ilyen formában. Tehát kísér az ennek is, mint egy szóló hangszer érte. Tehát úgy szól ez a fütyülés hang. Csak hát tudod, úgy nem tudod félretenni. Még hogyha meghalod, akkor lehet, hogy nem is annyira zavaró, mert nem tudod feltétlenül, hogy most ezt valaki fütyüli, mert nem egyértelmű, hogy csak hallod. Ja, de hogyha látod, akkor meg már hirtelen mindjárt gáz, tudod.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: 91.5. A jó kedv meg a helyce.
1: Pannó reggeli.
2: A reggeli legjobb pillanataiból.
3: Itt vagyunk a Pannó reggeli stúdiójában.
2: Igen. Megvan a Zoli bolondulva teljesen.
3: Meg vagyunk teljesen, igen.
2: Figyeljetek, nagyon tetszett különben a cikk, amikor átaláltam. Filmekben használt ikonikus tárgyakról van szó.
3: Iconic.
2: És amikor megnéztem a listát, arra jöttem rá, hogy nem tudok ezzel vitába szállni. Ezek tényleg legendák.
3: És nem is jutott eszedbe több, nem? Tehát, hogy...
2: Hát ő kapásból, de lehet, hogy majd ő közben eszembe jött, de...
3: Lehet, hogy nekem is eszembe fog jutni az az igazság, mert hogy én is olvastam tegnap a listát, azért ezek valóban ismert tárgyak.
2: Nagyon.
3: Ismert tárgyak, hát van még bőven egyébként, van, rengeteg.
2: De nekem az első, az rögtön ilyen nagyon nagy kedvenc. Ez pedig a Star Wars-ban ugye mondják, hogy a kard.
3: Igen.
2: A fénykard.
3: A fénykard. Nagyon jól fogalmaztál. Azért, a cikkben, amit találtunk, ott nagyon emlegetik, hogy a lézerkard. Fénykard. A lézerkard. Az nem lézerkard.
2: Kicsit zavart mindig a Star Wars-ban, hogy hogyan francba oldották meg, hogy a lézerkard milyen hosszú, de úgy voltam vele, hogy elengedem, mert...
3: Egyébként megvan rá a magyarázat.
2: Megvan.
3: Hát persze, hát utána kell nézni. Igazából azt tudod, hogy ezek a kardok, ezek
2: nem,
3: a fénykardok.
2: Nem, én nem tudok semmit.
3: Tehát, hogy ezek megvan, hogy milyen maximális méretre tudnak így kilövelni ezek a csóvák.
2: Komolyan.
3: És persze, ez mind megvan. Tehát a Star Wars univerzumot azt felépítették, tehát az nagyon-nagyon fel van. És azt tudod, hogy egyébként, hogy a fénykard színe, meg a fénykard formája, meg maga a sugár ereje, az mind attól a kristálytól függ, ami benne van. És azokat kell a Jediknek kell egy ilyen exodusra vonulni, amikor elvonulnak a világtól, és elmennek egy bizonyos bolygóra, ahol ezek a kristályok vannak.
2: Wow,
3: és akkor begyűjtik, és ez nekik egy feladatuk, hogy begyűjtsék a saját kristályukat.
2: Komolyan?
3: Igen.
2: Akkor
3: igen,
2: van menő, meg bénább kard?
3: Hát igen.
2: Jön, ezt nem tudtam.
3: Például a bénább kard, azt tudod melyik? Az a Kylo Rennek az ilyen X-es kardja, az egy
2: bénább kard,
3: az ja, azért
2: hibás
3: béna,
2: a kristály.
3: Mert hogy hibás a kristály, de azért hibás, mert ez az ő, ilyen megtört személyiségét szimbolizálja. Tehát, hogy ő eleve egy Sith, azoknak csak piros kristályaik lehetnek, és azok
2: átmentem gyerekbe, hallgattam a Zolit, én nem is tudtam.
3: Azok ilyen megtört, hibás kristályok, és azért olyan...
2: De nagyon jéger. És azért rossz kard.
3: Igen, azért rossz kard. Hát olyan értelemben rossz kard, hogy az nem egy olyan finom, elegáns kard és kidolgozott kard, mint a Jediké.
2: Mint az Obi-Wannak.
3: Mint az Obi-Wan, igen. Igen, és wow. Akkor általában a választhatnak, hogy akkor most kék vagy zöld kristályt keresnek maguknak. Egyébként ott is megvannak a különbségek, tehát általában a kék az ilyen katona Jediknek van, akik inkább a fénykard párbajokra specializálódnak, a zöldet azok inkább azok használják, akik inkább az erőt használják, mint a kardot. Tehát ennek megvannak a...
2: Ez nagyon durva. Dobárdán Robi teljesen rát, azt mondja, kéne egy ilyen műsor, ahol csak ilyenek vannak. Brastió vezeti full, azt mondja. De ezt én sem tudtam, nem Jézus tudta? Isten.
3: Ez
2: jó már.
3: Ez nagyon ki van ám dolgozva, csak bele kell vászni a Star Wars kánonba.
2: És akkor tudod, nekem azt tetszik ebben az egész, eleve tudod már azt, hogy tudod, mi ezt most készpénznek veszük, hogy ezekről mit tudunk. De hát ezt ki kellett találni. És nem az, hogy kitalálják, hogy legyen ez a
3: hát részben a George Lucasnak kellett kitalálni. Aztán...
2: Hanem Zoli, a hang, amit hozzátette.
3: Ő csak az alapdolgokat találta ki, de azért ettől sokkal mélyebb ez az univerzum.
2: Gondolom, szerintem...
3: Kidolgozták maguk a rajongók, meg az író.
2: Az, hogy kitalálták, hogy legyen... Én nem tudom, ki gyártotta le ezt a hangot. De ez belénk kívül ez a wong, wong. Wow. Ez
3: az Industrial Light and Magic.
2: Fantasztikus. Szóval tényleg ez a fénykard, ez legenda. Rengeteget gyártanak belőle.
3: Fénykard az legenda.
2: Nagyon életük vannak különben. Jó, nyilván hát ott nem igazi
3: nem
2: lézer.
3: Sikerült még létrehozni.
2: De, ja, hát különben eszembe jut egy pont, különben itt van a listában a Back to the Future című film is. Abban mondjuk a lebegő deszka. Az is olyan, amit már mindenki próbált reprodukálni, de nem a lebegő gördeszkát, antigravitációs gördeszkát, persze, hogy nem. Viszont nekem egy nagy kedvencem ebben mondják, hogy ugye legenda lett a DeLorean. Én már sokszor meséltem a DeLorean.
3: Rengeteget beszéltük ebben a műsorban a DeLorean-ről.
2: DeLorean-nek a történetét, mert én rá voltam kattanva egy időben, abszolút, úgyhogy mesélte nektek. A film hozta vissza, és az mentette meg... azt, hogy legalább mi tudjunk arra, hogy ilyen volt. Ennek ugye a sztoria szomorú és tragikus, de mindent feltettek egy lapra, nem jött össze. De létezek DeLorean-ek, és az az érdekes nekem ebben, hogy különben én, ha így bírnám, vagy
3: aha.
2: Én nagyon-nagyon bírnék egy ilyen kocsit. Ez ugye? A DeLorean, ez nekem fantasztikus.
3: A DeLorean-t azt ilyen limitált kiadásba elkezdték újra gyártani egy időben, és akkor valamennyit így eladtak belőle, de hát ez nagyon korlátozott volt.
2: Nagyon korlátozott.
3: DMC DeLorean, ennek nagyon hosszú sztoria.
2: Nagyon, meséltem én ezt már itt, különben...
3: Rengeteget beszéltünk róla.
2: Az az érdekes, hogy nekem ebben az autóban vannak ennek az autónak különlegességei, de... Például az egyik az az, hogy brushed alumíniumból van, tehát hogy nincs színe. Ennek ez nincs színe. Befestve ez a kocsi.
3: Ja.
2: Ez nem olyan, hogy megletőjük, meg kicsikét megletütve tudod, hanem ezt rendesen ki kell kalapálni, úgy, ahogy kell, ha véletlenül sérül. De ugye az érdekes az egészben, hogy mindenkinek kettő ilyen eszköz, vagy ilyen alkatrész maradt meg szerintem a filmekből nekünk az autókban. Az egyik az egyértelműen a visszajövőben a fluxus kondenzátor.
3: Igen.
2: De hogy volt, hogy annak működnie kellett, különben nem működött az időkép, ugye?
3: Persze, ez a fluxus kondenzátor segítségében utaztak az időben.
2: Na, igen. A fluxus kondenzátor.
3: Fekete, hogy pörögjön.
2: A másik meg tudod, mi az én kedvencem, amit nekem már több barátom is, aki ért az autókhoz, mesélte, én nem tudom megegyezni, mi ez. De a világok harca, az tudod most mi jön? A világok harcában, amikor lecsapódnak az első villámok.
3: Igen.
2: És megáll minden elektronika. És a Tom Cruise kirohan.
3: Ja, igen, emlékszel? Tényleg, hogy ne emlékszel rá,
2: és akkor oda rohan, a haverja szereli az autót, és mondja, hogy nem az, hogy Tom, nem tudom, mi a neve a filmben, de miért legyen Tom. Az, hogy a Tom, az, hogy nálad is leállt minden, igen, nálam is leállt minden. És oda szól a Tom Cruise, biztos a fluxus kondenzátor.
3: Nem a fluxus kondenzátor.
2: Hanem a szolenoid.
3: A szolenoid. A szolenoid.
2: Na most én mai napig nem tudom, mi az a szolenoid, de aki autókat szerel, az érti, hogy mi
3: az. Azt tudja, mi a szolenoid.
2: Úgyis valami tekercses, valami
3: akkor
2: nem
3: tudom. Akkor ez egy létező dolog, nem valami
2: létezik,
3: kamu.
2: Létezik. Aha. Csak utána kicseréli a fickó a szolenoidot, és mondja, hogy tényleg a szolenoid, és akkor Tom Cruise ellopja a kocsit, és azzal menekíti a család, az halál. Tehát, hogy vannak ilyenek, úgyhogy igen, ezek a járművek, ezek ilyenek. Aztán van itt a listán még egy pár dolog, nekem például az Indiana Jones-ban, ugye a kalap. És érdekes, hogy amit elkezdtem olvasni...
3: Meg az ostor.
2: Az ostor. És ugye rögtön...
3: Ez a felszerelése.
2: Nekem ugye van az Indiana Jones-os ostor appom. Tudjátok, ezt már sokat használtam.
3: Na,
2: és
3: nézzük,
2: az a zene, halljuk. Meg a minden. Hát mindjárt van az Indiana Jones...
3: Meg nézzük egy reklámot. Felakadt, vagy?
2: Az app, ami csak nekem van, meg sokak szerint.
3: Igen. Az Indiana Jones, ő egy nagyon jó arc. Én soha nem tudtam úgy ráhangolódni az Indiana Jones filmekre, mint mondjuk a Star Wars-ra, de ez az én problémám, de ott egyébként az a tudja, ezeknek a filmeknek, mindig az Indiana Jones filmeknek az volt a titka, hogy a világ legexotikusabb helyére utazott. És akkor ott csajozott, meg mit tudom, olyan nem létező relikviákat, meg ilyen érdekességeket talált, ilyen artifekteket, ugye ezeket így mindig el akarták rabolni, ugye az összes erről szól, és ezért szeretik az emberek, mert olyan nagyon egzotikus helyekre utazott benne a Dr. Jones.
2: Igen.
3: Különben és mindig most... elég volt egy kalap, meg egy ostor.
2: Ha persze, ennyi.
3: Bár ez ebben a bőrkabát, az a barna bőrkabát.
2: Igen, meg ebben van az a legendás jelenet, amikor tudod, hogy szembe találja magát valami kardművész.
3: Itt van még itt a listákban a Hannibal Lecter-féle maszk, hát igen, ez elég durva, tehát hogy
2: az egész film durva.
3: Igen, tehát hogy itt nem csak az első része, hanem utána a Hannibal, utána a Vörös Sárkány, tehát ez egy jó kis trilógia, ezt érdemes így megnézni.
2: Hát most írja, ez a Mágnes szerep, hát közben most bélyebb vagyunk.
3: Mágnes szerep, jó.
2: Nem szelet.
3: Szelep. Nem szelep, szeletet mondtam, hát szelep. Szelepet. Én rögtön valami
2: tortára gondoltam, egy jó mágnes szelet. Azért az adja.
3: Málnás, fekete csok is, ugye? Uh-huh. Anthony Hopkins, ugye, annyira veszélyes, ez is azért egy annyira veszélyes a csávó, hogy még a cellájában is ugye maszkot kell viselni, hogy így, mint a kutyákon hogy hívják ezt?
2: Ha majdnem azt mondom, hogy szájőr.
3: Szájkosár. Gyakorlatilag a Hannibal Lecter is egy szájkosarat visel, hogy ne harapja meg az őröket.
2: Ne.
3: Mert megeszi az őröket.
2: De aztán, amikor kiszabadott, úgy levette a fejéről, mint a sic.
3: Elfogyasztja a májukat.
2: Kiántival.
3: Nagyszemű babbal, és Kiántit iszik hozzá. hogy ilyeneket csinálta. Hannibal Lecter. Rá kellett, ez a maszk, ez utána fogyasztja a májukat.
2: Chianti.

0: Kis bácsit játszik, és akkor az egész élet, hogy tehát igazából az ő nézőpontjából látjuk a világot, és nagyon ijesztő az egész film, nagyon érdekes. És akkor ugye a Hannibal is nagyszerű film, neki volt egy korszaka ennek az embernek, nagyon érdekes, amikor ivott, mint a kefekötő, ez az Anthony Hopkins, uh-huh. A súlyos alkoholista volt, és akkor leszokott, 40 éve nem iszik, és ez a filmjeiben így mindig visszajön ez az alkoholizmus valamilyen uh-huh. formában, mindegy, szóval.
1: És hát van még egy
0: tárgy. Nagy sztárok, ez mindig valami nagy alkeszek voltak, ez mindig valami nagyon rajta voltak
1: általában. Hát nem tudom miért, de hát ez egy ilyen lehető. Mi is ezt az utat választottuk biztos, volna, ha szupersztárok lennénk.
0: 100%.
1: Hát a Wilson a szám kivetetben.
0: Igen, a Wilson. Tehát hát beszéltél is róla az ajánlóval.
1: Igen. A labda, amit Tom Hanks ugye megtalál, mert ugye valahogy oda sodorja a partra. A tenger.
0: Igen, hát van egy FedEx dobozban.
1: Ja, igen.
0: Egy FedEx
1: valami
0: dobozban
1: ilyesmi.
0: Van. Igen.
1: Igen, és akkor a Wilson, és akkor ez érdekes, meg gondolkoztak azon, hogy mármint a szerzők gondolkoztak azon, hogy legyen ez megoldva, mert hogyha az ember maga van, akkor bekattan, és nem akarták eljátszani azt, hogy tudod, embereket halucináljon oda, mert hogy ugye az volt az első ötlet, hogy tudod, hogy odaraknak valakit, és akkor de ugye igazából nincs ott, csak halucinál, és igazából
0: haluzik.
1: Tényleg zseniális, hogy kitalálták, hogy akkor legyen egy labda.
0: Aha.
1: Azt hiszem, a keze ugye véres volt a keze.
0: Igen.
1: Rátette a labdára, rajzott neki szemet, száját, orrot, és történelmi dolgot hoztak létre ezzel a labdával. Uh-huh. Hihetetlen. Uh-huh. Van az a momentum, amikor Wilson, ugye van egy ilyen rész, amikor úgy egy rossz mozdulat miatt valahogy beleesik a vízbe.
0: És elúszik.
1: Elúszik.
0: Igen,
1: de igen. És akkor el is úszik? Vagy?
0: Elúszik, igen, elúszik.
1: És akkor elveszti.
0: Ezek
1: szörnyű dolgok.
0: Hát
1: komoly törés az a filmben, de tényleg.
0: Azon már szerintem a vége felé van. Uh-huh. Nem biztos, hogy jól emlékszem
1: Wilson.
0: Rá.
1: Wilson!
0: De erős film egyébként. Erős, az egész stúdióban vették fel, azt tudod? Nem tengerpart.
1: Nem, de hát le a kalapba.
0: Abszolút nem jön át, hogy nem stúdió.
1: Nem. Hát jó, Tom hogy Hanks. Hát egy jó, de azért ritka jó színész.
0: Nagyon jó. A Tom Hanks is, meg a film is nagyon jó. Tehát, hogy
1: persze,
0: most
1: jó.
0: Néztem valami előadást, tartott a Tom Hanks egy egyetemen Amerikában. És akkor ott így részletesen magyarázta azt, hogy hogyan kell színészkedni. Ezek jó kis videók, fent vannak a YouTube-on, valakit érdekel, meg tud angolul, akkor nézze meg őket, mert a Tom Hanks tényleg annyira jókat mondanak erről, hogy hogyan állnak egy szerephez, meg hogy tanulmányozzák, meg hogy csinálja, meg ha nagyon akarod, akkor az rossz lesz, ha nem akarod, akkor nem lesz jó,
1: nagyon
0: de valahol a kettő
1: hát
0: között kell.
1: Most tudod, Zoli, vannak ezek a nagyon nagy színészek, Gary Oldman nekem ilyen. Ő azért, ő, de hát, hogy a gonosz kell játszani, akkor Gary Oldman azért ott van, szerintem.
0: Ja, hát a Gary Oldman.
1: És ő mesélte ez egyik műsorban, és akkor jött arra, hogy mennyire igaza van, azt mondja, hogy hogyan nézel fel, amikor gonoszt játszol.
0: Aha.
1: És így mutatta, hogy a tekintered lent marad, miközben a fejed már emelkedik fel.
0: Igen.
1: És csak mikor már teljesen fent vagy, akkor hozzáhozod fel a tekintetedet. Aha. És hogy eljátsz, és utána elkezd röhögni persze, de ez működik.
0: Hát hogy
1: nagyon durva, ezt próbáltuk meg a tükör előtt is, ilyen szuper gonoszok lesztek különben. Halál.
0: Ne.
1: Először felviszol a fejed, és csak utána viszed fel a tekintet. Halál. A Michael Caine meg múltkor magyarázta, az is nagyon érdekes, hogy annak függvényében, hogy hol van a kamera, megvan, hogy a szemedet hova viszed, melyik, tehát mikor veled beszélgetek, és uh-huh. engem vesz a kamera, annak függvényében, hogy hol a kamera, nekem mindig ki kell választani, hogy melyik szemedbe nézek.
0: Igen,
1: és full
0: igen,
1: arra
0: igen.
1: kell fókuszálnom, és mondja, nagyon fontos a pislagás, uh-huh. hogy mi azt nem veszünk, de annak függvényében, hogy mit akarsz elérni, annak, például, ha te vagy a fő gonosz, és akkor nem pislogsz.
0: Ja, akkor nem pislogsz.
1: És egy csomó ilyen van, és tudod, Jézusom, ezek az emberek miket tudnak. Én nagyon szeretem ezt hallgatni.
0: Érdekes, izgalmas ez. Vannak még ilyen, ha nektek is eszetekbe jut bármilyen ikonikus tárgy egy filmből. Jó, igen, most mondja Viktor, hogy a gyűrűk urából, persze az is ikonikus, de rengeteg ilyen van.
1: Rengeteg ilyen van.
0: Most egy 5-öt soroltunk fel, 6-ot, de szerintem mindenkinek eszébe jut valami. Ez épp tényleg, ha eszetekbe jut valami, akkor írjátok.
1: Persze.
0: 0-3-6-21-6-0-5. Megvan.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Letzrebia, fény, ahogy te szereted. www.letzrebia.rs.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
4: Bomax.
5: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.

0: kezel.
1: Hétköznapjait a gond terheli. Erre gyógyír a Pannon reggeli.
2: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
3: Mit csináltál? Fultál, faragtál, romboltál?
4: Kicsit romboltam, igen.
3: Tudom,
4: igen,
3: hogy szereted, most rájöttél. Van nálad valami nagy fúrógép, úgyhogy most az egy abálod.
4: Azt nem mertem bekapcsolni vasárnap egyébként. Nem
3: de tudom, mik a fúró az a...
4: Igen, kegyetlen. Nem annyira hangos az, hogyha mondjuk, hát attól függ, hogy mit ütsz vele, de hát maradt még egy ilyen kis betonoszlop. Szép a bontás után az, hát az olyan, hogy azt az, hogy birkózni kell, tudod, annyira szemétség ez igazából. Hát igen, azért már abban vannak ezek a vasalatok, vagy mik ezek, amik hogy rögzítik még jobban, és akkor ott rendszerint, hogy be is akad a vége, akkor befeszül, akkor a húzásnál és kifelé ugye akkor ütni kell, vagyis hát működtetni. És meg olyan, hogy tudod, ilyen, van egy ilyen pici, ilyen széles, hát ilyen 5 centi széles kis perem, ami kilóg. És azt gondolod, hogy ez nagyon könnyű. Felét könnyű, nem tudom, hogy rengeteg cementet tettek abba az egy oszlopba.
3: Nem, betegek.
4: Tehát így mész, és ilyen tiki-tiki-tiki-tiki-tiki, és így nem mész befelé, igen. Tudod. És akkor előbb kezd elő picit úgy föntebbről repedni, de akkor tudod, nincs helyet kiszorítani, mert közben ezek a vasak fogja, szóval kegyetlen, tényleg egy ilyen kis oszlopról beszélünk,
3: na, tehát a halálra szétütni. Tudtam, hogy miben kell belekérdezni. Én nekem egyszer volt egy nagyon picike kis ütvefúróm, mármint úgy kaptam, hogy használjam. Mert volt egy ilyen betonlap nálam, amit fel kellett volna szedni, és akkor én ezt a picikét használtam. De ezzel már törtél betont úgy lent?
4: Ez a kicsivel, nem egy nagyjal.
3: És azért az úgy
4: megy. Ez egy ilyen közepes. Persze, megy, a súlya van. Igen.
3: Hát ja, mert ez a picikével én nekiálltam, és körülbelül 3-4 óra alatt úgy sikerült egy kicsikét megkaparnom a tetejét. De hát, ez volt a baj.
4: Igen, ez a baj a kicsike egyébként, hogy te mondjuk járda betont versz, hogy nem csináltam lehet. Azt, és akkor az hajlamos még ráadásul ilyen rétegekbe följön, és akkor leveszed a tetejét, akkor levesz, ott, és igen. Akkor mész tovább, akkor ott már egyenletlen, ott már csúszkál mindenfelé, szóval borzasztó.
3: Az úgy nem jó.
4: Kaptam, hát ez is ugye apámtól kaptam kölcsön, neki van egy ilyen. Hát mit tudom, hogy mekkora az, mint egy... Ha most fölállítanám, akkor mint a szék támlájának a teteje addig tart.
3: Igen.
4: Annak egy jelentős része az ütvefúró, aztán ehhez tartozik egy nagy gép, ami direkt úgy van kialakítva, hogy aztán nem is emelve tartod, tehát viszintes ja. Pozícióba fúrsz vele, hanem ez direkt erre vagy, akkor lent járdát igazából, tehát annak már van egy súly, és akkor önmagát, az önmaga súlya kihasználásával üti szét a betont. Hát ez fölveszi. Ez elég csúnyán fölvesz minden.
3: Az komoly.
4: De hát jó van, ez
3: merős, nálam a legdurvább sajnos. Munkagép, ami valaha építkezésen volt, ez egy olyan gép, emberek, volt egy pici udvarom, mondjuk az a pici udvar, az úgy kezdjétek el, hogy az egész udvar volt 150 négyzetméter, mindenhol körbe vagy házak, vagy falak, nagy falak, vagy valami ilyesmi. És nekem jött így az udvar rendezésre, tudod elrendezni azt az egészet, ilyen betonlapokat felszedni, meg az egészet elegyengetni. Hívtam egy fickót, aki mondta, hogy igen, neki van egy munkagép, az arra itt elfér, és szuper. És most én nem kérdeztem meg, hogy az milyen munkagép, hanem én az én fejembe elképzeltem, hogy majd tudod, kijön a kamion, aminek a hátán ott van az a közül dupla láz talpas kis gépecske, és az, hogy az egész udvart így megcsinálja, tudod. Nem ez történt. Pótkocsi hoztak egy bazi nagy gépet. És mondtam, hogy oké, de mondom, hogy fog elférni, azt mondja, ez elfér. És tudod, milyen volt? Aminek nem úgy kormányzott, hogy tudod, elteked jobbra meg balra, és akkor jobbra meg balra megy a kereket, csak is kész.
4: Aha.
3: Hanem aminek középen van az a nagy csukló, és az egész gép középen hajlik. Láttál te olyat?
4: Nem is láttam még szerintem.
3: Tehát olyan, mint hogy az egész, tehát hogy az első...
4: De értem az elvet.
3: Van az első kereke, a hátsó kereke, és a, úgy maga a gép közepén hajlik. Szóval, hogy őrület. Elő volt egy markolója, és kapaszkodj hátul, pedig egy nagy ütvefúrója. Hát attól függ, hogy megmérti fordulni az ülésbe.
4: Igen.
3: Apám, amikor beállt az ütvefúróval, tudod csak, hogy odaérítem valami, és így pap, és kész, megszűnik létezni az a cucc. Haláli. És csak képzeld, az a nagy gépen nagyon-nagyon könnyen tudott forogni, és azon gondolkoztam, hogy nyilván ez a gép nagyon erős. És én értem, hogy az tényleg fantasztikusan mobilis. Ember milyen felelősség, hát egy rossz mozdulat is tudod így, nem tudom, egy rossz mozdulat is így bám, 10 000 euró, vagy nem
4: igen,
3: tudom.
4: A ház oldala.
3: Katasztrófa, vagy 20 000, vagy tök minden, szóval.
4: Ledül a gyári konyha.
3: Elmegy a nyári kereset, vagy még több
4: hát
3: is, nem
4: igen,
3: tudom.
4: Szóval... Sokszor azért kellenek ilyenek egyébként, én nem is tudom, szóval ez mind ilyen kegyetlen, tehát igazából tényleg én egy ilyen kis nagyon-nagyon rizsrossz állapot, ilyen kis kutyaulat bontok egyébként, hogy bontottam, most már el van takarítva is, meg minden. Tehát ilyen nagyon pedás módon álltam hozzá, mert most már amúgy alapvetően szép az udvar, ilyenkor ilyen óvatosan kell, én legalábbis úgy kezelem, aha. Hogy ne csesszük már szét, most nem tudom, mindenhova az a törmelék, meg ízítenél ilyen agyatlanul. és akkor mindjárt ott megvettem ezeket a fehér zsákokat, és akkor mindjárt, hogy jött ez a tör, meg mindjárt tettem bele, tehát zsákokba, tudod, azért most már egyébként tök jó, sikerült abszolválni ezt a fajta hatékony feladatot, de alapvetően tehát annyira kifáradsz benne, tényleg. Meg én, amit nem értek, hogy itt most talán nem is annyira találkoztam ilyenekkel, de sose felejtem, amikor mondjuk a betont vertem föl, és akkor időnként tudod, mindig így találsz így a földben, most nem tudom, vannak valami kerti munkálatok, nem tudom, ültetsz valami rövényt, és hopp, kijön három ilyen nagy tégla, így a földből, érted?
3: Mindig kijön valami.
4: Imádták az emberek régen tényleg ezt a túlzott, ez amit már százszor meséltem itt neked is, szerintem itt is, hogy izé, tudod, az egykor ilyen nagyon-nagyon rabaty állapotú, valami kis járdarészt, még nem tudom, pár év ezelőtt, hogy vertem föl. És azt fölvertem, és alatta meg volt egy kifogástalan állapotú járda, beton. Igen, arra, hogy ráhagytam, mondom, elég volt tényleg, és akkor azt betemettem föl, de a fű megmarad rajta, tehát bokrot oda, nem ültet az ember meg.
3: Van valami ilyen, én észrevettem ilyet, nem tudom, hogy valaki ért hozzá, mert megírja, nekem olyan érzése van, hogy néha így ezek az ilyen szemét így a kertbe, az így jön föl.
4: Lehet,
3: azért van ilyen érzésem, mert nekem volt olyan néha, úgy tudod, hogy minden oké, de akkor egyszer csak látom, hogy a fű ott valamit kínlódik, és akkor megnézem, tudod, hogy megszurkálom.
4: Igen.
3: És hirtelen kemény. És akkor alatta ott egy tégla. Hát addig hol volt az a tégla? Nem értem,
4: lehet,
3: hogy mozog,
4: vagy... gyökere felnyomta.
3: Lehet, nem értek hozzá. De tudom, hogy egyszer jártam így, és egyszer és körben nyomkodtam úgy tovább, és nézem, hogy de van egy lejjebb, itt máshol is van. Gyerekek, az elültetett, tehát most már rendezett udvar, fű, meg minden, és mondom, oké, felszerem azt a kis részt, és találtam másfél négyzetmétert lecsempészve az udvarban, a földbe. Mi volt az régen ott? Szerintem ott valami épület lehetett.
4: Nem, egyáltalán nem kézeltet. Lehet,
3: másfél négyzetméter lecsempészett felület?
4: Én már arra gondoltam itt a járda alatti járda esetében, hogy van egy ilyen tükörképe a háznak, csak lefelé, tudod?
3: igen.
4: És akkor azért találjuk mindig ilyen téglákat.
3: Igazából
4: nem, tényleg,
3: bontodam azt a házat.
4: Igen, tehát ugye nagyon durva.
3: Jó, van, elbírod adni, nem? Nyilván nem, de...
4: hogy én mennyire kifáradok mindig ezektől. Tehát én ott fél napon persze keresztül ilyen betegnek, tehát ilyen mikor lázas a tested, hogy lüktet olyan fáradtság, tudod?
3: Aha.
4: Pedig az ember úgy mozog, én is járok, tehát nyilván, hogy mondjam, nem. És ez annyira más, ez teljes, ez úgy nem tudom, elképesztő.
3: Én akkor jöttem rá, de most úgy képzeljétek el, hogy nálam ugye ilyen építkezés zajlik, és most ugye dolgoznak a mesterek, és megjött egy csomó ilyen anyag, ilyen, nem tudom, ilyen cement, meg ragasztó, meg mit tudom én, mindig kell, hogy jöjjenek ilyen dolgok, vagy nem értek hozzá, valami ilyen zsák, ezek a zsákok, tudom.
4: Igen.
3: És megvan, és mondom, segítek én, de most éppen az emeleti részre kellett ezeket felvinni, mondom, oké, segítek én is. És az emberek ugye normálisak, ugye ők normálisak, ők viszik étre azokat a 25 kilós kis zsákokat, ugye egyesével föl. Mondom, ne, mondom, apának adjátok a vállára, csak pakoljátok, mondom, minimum kettőt nyomjátok föl, hát fölviszem én ezt, hát mi az? Járok én edzeni, hát... Tudod, és azokkal rohangáltam leföl, és rájöttem, hogy aha, igen, csak ez valamiért ugye az egész valahogy úgy másképp terhel, mint ez,
4: igen,
3: amit
4: te mondod. Te végigcsinálja az ember, szó se róla, és csak aztán véged van.
3: Ott tudtam ki magammal, és igazából belebuktam ebbe történetbe, mert szerintem felvittem háromszor ezt a kört, ami miatt ugye én elkezdtem lélegezni sokkal jobban. De hát az egész szervezetem nem szokta meg azt, hogy meg utólag jöttem el rá. Én, tudod, kimentem, majd bementem, és bementem abba a részbe, ahol meg fúrtak, meg faragtak, meg minden, és por volt mindenhol.
4: Ez jó.
3: Ezért én olyan szinten szívtam föl magam porra, hogy utána konkrétan volt egy 3-4 óra, amikor olyanokat köhögtem, hogy azt hittem, hogy el fog pusztulni. És mondom, hogy nem igaz, hogy ilyen kretén vagyok. Érted?
4: Tudod, az a hurutos, az ilyen, amikor egy dudál.
3: Igen.
4: És egy kis por. Katasztrófa. Por kizárni az orrodon, így
3: különbered. Annyi port nyeltem, hogy az, ami egész elképesztő. De hát jó van mindig. Jó, hát ezt a port nem szoktam meg.
4: Tudod, mert ilyenkor most ilyen kis melléképületeknél ez valószínűleg, tudod, ilyen állatoknak készült, még nem tudom, egy 40 évvel ezelőtt. És akkor tudod, van ott egy ilyen kis tető, na most, mindig jönnek valami meglepetések, meg ilyen megoldások, tudod, alapvetően maga az a tetőszerkezet az egész jó ki volt találva, most erről a porrói teszélybe azért kapcsoltam át ilyen gyorsan, hogy szedem le a tetőt, és így azt hittem, hogy cserepek vannak, elkezdem szedni a cserepeket, egyre kisebb cserepek jönnek, aztán így elfogy, sosem néztem fel a tetejére, így derült ki számomra.
3: Igen.
4: Ez sima ilyen bádok tető volt, arra külön művészet volt azt leszedni, meg azt így összehajtogatni, annyira lehetett, mindegy. És ahogy szeded le a tetőt, meg utána alatta is van ugye egy plafonréteg, valamilyen, nem tudom, ilyen nem is tudom, ilyen préselt valami forgács lapok, ez az USB valami riszrosz be volt téve, és onnan tud, így jönnek ilyen kis ez az üveggyapott cafatok.
3: Jaj, de jó, még azt az, is raktak.
4: Meg akkor egy kis ilyen régi, ilyen valami ilyen anyagból készült valami zsák, az is tele van tömve, ilyen, de minden ilyen por, tudod, és így jön a por, és ott tömtött így fullákolt, vagy tűzszög, azt nem is jó belélegezni egyébként, hogy üveggyapottra dolgozik az ember. És ezért ős régi, ami már tudod így porolt, én nem tudom, remélem, nem fog meghalni. De kegyetlenek ezek egyébként, amikor beszippant. Nem tudod kivédeni igazából.
3: Hát csak a legjobb úgy, hogy a maszkot húzod, igen. De tudod, a maszkban az a baj, tudod, én mondjuk egy szemüveges vagyok, és akkor az úgy baj. Akkor mindig párásan látsz mindent, tudod, de hát elég szörnyű. Nagyon van mindegy, hát így éltem Covid alatt, ilyen ködben nem láttam is sose semmit, katasztrófa.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs

0: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból. Műgyűjtő Anett van itt velünk. Mi történik?
1: A Szabadkai Gyűjtők Egyesülete megszervezi a régiség vásárát Szabadkán, a Népkör Magyar Művelődési Központban. Erre április 25-én szombaton kerül sor reggel 8-tól, 14 óráig tart majd. És sorrendben ez a 90. régiség vásár egyébként, amelyet azt ez az Egyesület szervez. Nagyon rég voltam ezen az eseményen egyébként. Jártam forgatni is korábban, meg elmentem csak úgy szimpla érdeklődőként is, magánszemélyként. Lehet, hogy majd most is bekukkantok, ez ugye jövő hét hétvége. Nagyon érdekes egyébként, hogy az utóbbi időben azt látom, hogy nagyon-nagyon jól mennek ezek a régiség vásárok. Ugye a Szabadkán a gimnázium elé szerveztek ilyet.
0: Igen, volt ilyen, aha.
1: Akkor azt áthelyezték, a Rádics Fivérek utcából nyílik egy ilyen kis pici utca, és akkor ott egy udvaron tartják ezeket. Ott egyébként negyedévente van ilyen vásár, és van egy Instagram oldaluk, amit most próbáltam megkeresni, mert olyan fura neve van, mármint nem fura, csak most nem jutott eszembe kapásból a neve, és próbáltam rákeresni, úgyhogy régiségvásár Szabadka szerbül, és nem dobott ki semmit, úgyhogy nem tudom, hogy hogy is lehet őket megtalálni, de tudom, hogy negyedévente van. Akkor mi is van még? Hát van Szabadkán egyébként egy ilyen hatalmas nagy raktárépület, ami tele van mindenféle dologgal, ezt egy magánszemély tartja egyébként, oda el lehet bármikor menni, vásárolni, aha, szétnézni, megdöbbentő dolgokra lehet bukkanni, festményektől kezdve, bútorokon át, a legkisebb dísztárgyakig minden megtalálható ott, van olyan, ami értékes is, van, ami kevésbé, tehát, hogy most én alapvetően nem tudom felmérni, tehát, hogy nem vagyok képesítve ilyen szempontból, tehát nem értek a régiségekhez egyáltalán. Ha most valamire azt mondják, hogy ez 30 euró, akkor nem tudom eldönteni, hogy túl van árazva, vagy megéri megvenni. Van, aki erre rááll, és akkor járja ezeket a vásárokat, piacokat, helyeket, ahol lehet vásárolni régiséget. TikTok trendek is szólnak erről. Követek egy férfit, aki azt csinálja, hogy elmegy ilyen régiségvásárokba, ezek általában ilyen piacok részei egyébként, és akkor ott ámulattal nézi, hogy egy olyan tárgyhoz, ami egyébként érne mondjuk 500 eurót, hozzájut, nem tudom, 10 euróért.
0: Hogy nem tudják, hogy mit árulnak.
1: Igen, sokan nem tudják, hogy mit árulnak. Én is hallottam már olyat egyébként, hogy Szabadkán, az Ócska piacnál, ugye van ez a földre pakolós rész, ahol hát ott is főleg régiségeket árulnak, ez nem, igen, olyan nagy terület egyébként. Aha. Meg hát sok, tehát hogy itt is most nem tudom, árulnak ilyen rozsdás alkatrészeket például, nem tudom én, rozsdás szögeket, mindent igazából, a kerámia figuráktól kezdve a rozsdás szögeken át a mennyasszonyi ruháig, én láttam mennyasszonyi ruhát, és aha, ott nagyon érdekes dolgokat lehet találni. De mesélt egy ismerősöm, hogy ő egyébként oda kiment, és talált egy grafikát, ami több száz eurót ért volna, és ő 30, tehát ért egyébként, és ő 30 euróért megvette.
0: Jó, de ezt tudni kell a dolgot.
1: Tudni
0: nagyon
1: kell
0: érdekes ezzel.
1: Igen, érteni
0: szóval
1: kell hozzá.
0: Ebbe belemenni, ez egy nagyon érdekes világ. Van egy-két ismerősöm, aki ebbe benne van, és csinálja. Ez nagyon izgi tud lenni, nagyon kell tudni szeretni. Gondolj csak bele, hogy a festmények egy külön világ, az órák külön világ, a minden, hogy ezt valaki tudja, ezt jól, ezt a történetet, az éveknyi érdeklődés kell, hogy legyen.
1: Pont ez a kettő, ami úgy engem mondjuk érdekel, vagy amit úgy megszoktam nézni mindig, a festményeket, meg az órákat, például a pénzérmék, azok teljesen hidegen hagynak.
0: Bélyegek
1: is.
0: Gondolom, hogy az abszolút.
1: Igen.
0: De ilyen váza, meg ilyesmi, gondolom, az se annyira.
1: Nem.
0: Vonz.
1: Nem.
0: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog. Van például
1: szeretem
0: Szabadkán
1: egy... Szeretem a bútorokat, szeretem az antik bútorokat. Hát azokhoz sem értek,
0: mondani,
1: de hogy
0: hát,
1: úgy
0: igen,
1: szeretem, szívesen szóval nézegetem őket. Ennyi,
0: van egy ilyen,
1: ennyiben kiismerül.
0: Van egy ilyen nagyon érdekes elképzelés, ez körülbelül 10 éve indult, itt tudom, ilyen durva, és hogy ott repül az idő tényleg, de hogy 10 éve indult egy olyan kezdeményez Szabadkán, hogy egy fickó, nem úgy kezdte, de most már van egy nagy hangárja, különben a valamikori Zsezni csárnak az épületében, és akkor ő azzal foglalkozik, hogy, vagy régen legalábbis azt csinálta, hogy amikor egy régi házat így eladtak, akkor ő elment, adott nem tudom 100-200 eurót, és kipakolt az egész házat. Mindent elvitt. Ugye nagyon sok mindenkinek probléma, érdekes dolgot fedezettő fel, ugyanis nagyon sok mindenkinek gond kipakolni azt a házat. Általában az emberek ezért hajlandóak fizetni is, nem hogy még te kapsz érte valamennyit, persze, hogy mindenki belemegy, és akkor ő aztán elvisz mindent, és kiválogatja. És akkor ott mindig van valami, nem más, olyan poharak, vagy csipke, vagy nem tudom, lemezlejátszó, vagy bármi, de hát valami őrület.
1: Képeslapok.
0: Bármi. Lemezek, és sorolhatnám, lehet, hogy bútorok is, hogyha jók, vagy valami. És akkor ezt így összerakja, és akkor beteszi az ő raktárboltjába, és akkor ott aztán lehet vásárolni. Én egyszer szívtam meg egy dolgot, én egyszer elmentem hozzá, és beleszerettem egy ülőgarnitúrába, ami ilyen nagyon-nagyon-nagyon régi stílusú volt, ilyen aranyszínű, tudod, én az aranyat azt nagyon bírom. És akkor azt megvettem, ott rögtön, és hazavittem, és akkor vettem észre viszont, hogy amikor berakod a te környezetedbe, ezért kell érteni ehhez, beteszed a te környezetedbe, akkor az van, hogy hát nem volt jó az illata. És most ez biztos valahogy helyre lehetett volna hozni, én ennyit nem akartam vele szórakozni, és nem is emlékszem már a sztorira, hogy akkor vettem egy klasszikus ülőkanyatóát a boltba, ezt meg nem tudom. Nem tudok visszaemlékezni, csak tudom, hogy ez így nem volt jó. De amúgy nem volt az rossz, amúgy szép volt. Biztos van valami eljárás. Hívedet, ki
1: kellett volna tisztítatni.
0: Hát valahogy igen, minden. Nem akartam bele foglalkozni.
1: Kellett volna hívnod.
0: Mm-hmm. Úgyhogy ilyen volt. Ez volt az egyetlen ilyen dolog.
1: Ez jó befektetés
0: elmentem,
1: volt.
0: Azt vettem, aztán meg tovább
1: meg kell szagolni ott a helyszínen.
0: Hát igen. Csak ott az úgy nehéz. Mint ugyanúgy, ahogy nagyon érdekes ez a dolog az is, hogy elmészek be a hatalmas, például most, mikor bútorokról van szó, és nem feltétlenül antikról, hát most veszel valami újat. Elmészek be a boltokba, ahol tudod, ilyen mega több ezer négyzetméterek vannak, nagyon sokszor szinte egyben nyitva, és akkor tudod, ott látsz valamit, ami ott jó néz ki, és akkor hazaviszed, és akkor ezért kell tudni a méreteket nagyon, mert simában, hát van nekünk is közös barátok, aki járt úgy, hogy kinézett itt valamit, hazavitt, nem fért be szinte a lakásába. És akkor mondta, jó, oké, akkor leállok, ezt vigyétek vissza, mert vásárolok valami kisebbet. Szóval, na, nagyon kell tudni a méreteket, és szerintem a legtöbb ember tudja is, csak néha egyszerűen elkapott minket a hév, vagy a vágy, vagy a nem is tudom, vagy ott az impulzivitás, és akkor így megvásárolunk ilyen valami dolgot, amit nem is gondoltuk végig, szóval, hogy van ilyen. Gondolom a régiségekkel meg még jobban így van. Hát itt most úgy működik ez a történet, hogy ez a népkörnek az udvarában lesz. Elég sok kiállító jön, 100 dináros a belépő, és akkor utána lehet nézelődni, és garantáltan ez biztos, hogy az emberek egy része úgy vásárol, hogy tudja, hogy mit vásárol, egy része úgy vásárol, hogy tetszik neki, a harmadik rész pedig elkapja a hév.
1: Egy biztos, persze.
0: És akkor megy, és akkor vásárol.
1: Amit még szeretek, most egy eszembe jutott, az előbb említettem a képeslapokat, ilyen régi leveleket, vagy képeslapokat.
0: Azt viszont szeretem?
1: Amik meg vannak írva, igen.
0: Ágyam, hogy azok
1: sztorik. Meg a fotókat, régi fotókat.
0: Aha.
1: Nagyon. Egyébként, ugye igen, említetted, hogy 100 dinár a belépő, és képeslappal kedveskednek a látogatóknak, amely a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából készült el, uh-huh. Limitált, mindössze 360 számozott példányban készült.
0: Na, hát ilyen lesz.
1: Igen.
0: Ez hánytól hány lesz?
1: 8-tól 2-ig.
0: 8-tól 2-ig, szóval na, jó, bele kell húzni. És mikor?
1: Szombat, jövő hét szombat, április 25.
0: Nem most, hanem jövő hét szombaton. Jó. Na hát ilyen, akkor menjetek és vásároljatok, vagy vigyétek ki a portékátokat, olyat is lehet.
1: Igen, értékbeslésre is lesz lehetőség.
0: Képzeljétek el, őrlet, különben minden. Amúgy ez nem rossz, abszolút.
1: Elviszem az Vekánt, mondom, itt van egy ilyen régiség.
0: Ja, nézzétek
1: mennyit
0: meg.
1: Ér.
0: Mennyit ér? Meglátom.
1: És azt mondják, hogy hát, 0 dinár.
0: Hadd lássam, mennyit ér a Velszi tartomány. Tudod, én priceless vagyok. Bitch, I'm here.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán!
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Műsorajánló.
5: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
6: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
7: 8 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
10: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
3: Keramika Jovanović. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanović.rs.
11: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
12: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
13: A te zenéid.
12: A te rádiód.

0: keverve, nem felrázva. Pannon presszó.
1: Nos, sziasztok! 8 óra 15 perc van, és ez itt a Pannon Presszó, szerdán, ez Zvekán Péter Zeci vagyok. Itt van velem Nagyhelyesi Dávid. És hát a mai szokásos infókon kívül, amivel ugye minden nap készülünk nektek, ugye majd lesznek vendégek, lesz ma kézműves fagyi, lesz ma szintén konyhafőnök, és hát kapcsoljuk majd Albertot, ami azért érdekes, mert ugye múlt csütörtökön beszéltünk vele, akkor indult el Nordkap felé, és ma megpróbáljuk úgy kapcsolni, megpróbálunk egy olyan dolgot, hogy motorozás közben a sisakján keresztül beszélgetünk, mert most már ott kéne, hogy legyen lassan, most már lassan meg kell, hogy érkezzen. Én követtem, hogy mi történik vele, tudom, hogy teljesen ki van attól, hogy olyan országokon meg keresztül, ahol, de én nem gondolom, végül is sejtettük, hogy ilyen létezik valahol, de átlag sebességmérés van, és egyszerűen a rendszer nem engedi, hogy gyorsabban menj, mint mondjuk 90. Azért tudjátok, átszelni egy országot 90-nel, mondjuk az úgy tényleg elég hótlassú, de hát jó van, na, majd meglátjuk. Közben Ati is megérkezett, szia Zeci, írja nekem, szevasz. Úgyhogy na, sok minden lesz a mai műsorban, és úgyhogy tartsatok velünk.

velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a 7 napot!
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
9: Programajánló.
5: 35. Szent István napi kenyérszentelési ünnepség Tornyosor. Augusztus 7-én 21 órától a nyári színpadnál a Tanya Színház előadása várja a látogatókat. Augusztus 8-án szombaton saktorna, gyermekprogramok tombola, főzőverseny, pálinka és kalácsütőverseny. 17 órától az Adai Jancsi Bohóc Bábszínház Egyesület bábjátéka, 21 órától pedig a Csasznyi Imre és bandája következik. Augusztus 9-én vasárnap 11 órától ünnepi Szent Mise. Ünnepelj velünk Tornyoson!
10: Média támogató a Pannon RTV.

0: Nos, 8 óra 30 perc van, és hát ha tetszik, ha nem, visszatér a kánikula, akár 35 fok is lehet, sőt. Szerdán ugye túlnyomó rész napos meleg idő várható Szerbiában, a reggeli órákban 15 és 21 Celsius fok közötti hőmérsékletre lehet számítani, napközben pedig 29 és 35 fok közé emelkedik a hőmérők higanyszála. Gyenge vagy mérsékelt erejű keleti-délkeleti szél fúj a hegyvidéki területeken helyenként észak-keleti irányból. Belgrádban is napos, száraz idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet eléri a 33 fokot. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint a következő napokban tovább melegszik az idő. A hét végére országszerte ismét erős hőségre kell készülni, a nappali csúcshőmérséklet több helyen meghaladja a 35 Celsius fokot, a jövő hét elején pedig akár a 40 fok felett is lehet, úgyhogy hát izgalmas napok jönnek, de hát jó van, ez van, ezt kell szeretni végül is, nyár van, nem?
1: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

Nos hát idén is kapnak ingyenes tankönyveket egyes diákok, mint egy 96 ezer általános iskolás diák számára. Biztosított ingyenes tankönyveket a Szerbia Oktatási Minisztérium a 2026-27-es tanévre. Erre célra több mint 1 milliárd dinárt különítettek el. A minisztérium közleménye szerint ingyenes tankönyvekre jogosultak a szociálisan rászoruló családok gyermekei, az egyéni oktatási terv alapján tanuló diákok, valamint a három vagy több iskolás gyermeket nevelő családok általános iskolás gyermekei. Ingyenes tankönyv jár azoknak a fejlődési nehézségekkel vagy fogyatékossággal élő tanulóknak is, akinek speciális, például nagyobb betűs, vagy beírásos, vagy elektronikus tankönyvekre van szükségük. A tárca hozzátette, hogy az ingyenes tankönyvekre a felsorolt kategóriákba tartozó szerb nyelven, illetve a 8 nemzeti kisebbségi nyelv valamelyikén tanuló diákok jogosultak.

0: Reklám.
1: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
4: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Társadalmi célú felhívás.
7: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
8: Médiatámogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
9: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
10: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
11: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
10: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
11: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
10: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
12: Az autóban
13: vagy bicajon,
12: Pannon Rádió, a legjobb utitárs.

Nos, bocsánat, a hang, amit hallottatok, az az, hogy magamhoz húztam a mikrofont, és a lényeg az az, hogy útinfók jönnek. 91,5-ön, na nézzük, mi újság a rendőrökkel kapcsolatban. Pacséron a Gomexnál ott vannak a rendőrök. Utána azt mondják, hogy a Kosta Trifkovics utcában szintén rendőrök vannak. A Svetozár Miletichnél, a Sulinál, ugye a központban szintén rendőrök vannak, és Topolyánál, Zsednék felé a kijáratnál szintén rendőrök vannak, úgyhogy ma is dolgoznak, mint mindig. Utána ránéztem, hogy a határon mi újság, és azt kell, hogy mondjam, hogy igazából Szerbiából kifelé abszolút sima az ügy. Magyarországról Szerbiába egy minimális várakozás van, különben Röszke 1 Horgos 1 30 perc, Röszke 2 Horgos 2 30, de szerintem ez abszolút vállalható, úgyhogy igazából nagy, drasztikus probléma nincs a határon. Az utakon pedig hát vezessetek mindig óvatosan, a rendőrök pedig mindig lesben állnak, ez az ő dolguk.

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.

0: 187.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
3: Műsorajánló.
4: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
5: Editor's Choice.
4: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.
1: A Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910

Nos, 9:29 perc van, írja az egyik hallgató, az előbb magamhoz húztam vadul a mikrofont, aztán be kéne védézni a mikrofont, lehet, legalábbis az állványát. De a lényeg az, hogy olvasható egy ilyen dolog mostanában itt nálunk, vagy frissébe, hogy tanárhiány van Szerbiában, elsősorban fizika, kémia, földrajz, matematika és biológia tanárokból van hiány. Az Oktatási Minisztérium aktívan dolgozik az 5 tantárgyat érintő tanárhiány megoldásán. A tárca közlése szerint minden évben havi ösztöndíjat biztosítanak azoknak a hallgatóknak, akik ezeken a szakokon tanulnak. Dejan Vukstankovics szerb oktatási miniszter elmondta, a minisztérium tisztában van a problémával, ugyanakkor nem tehető teljes mértékben felelőssé azért, hogy egyre kevesebben választják a tanári pályát ezeken a területeken. Hozzátette, továbbra is támogatják az egyetemeket a jövő pedagógusainak képzésében. A tárcavezető arról is beszélt, hogy idén nagyobb volt az érdeklődés a belgrádi tanító és óvóképzőkar iránt, ezért ott nem lesz második felvételi kör. Szerbiában összesen 1860 általános és középiskola működik.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Műsorajánló. Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
1: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
2: Rocky Deal, Scofival, minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.
0: Kilencvenegy egész öt tized megahertz. Pannon Rádió. A te hangod.

94 perc van, és nem tudom, hogy hallottátok-e, de erős, 7,1-es erősségű földrengés rázta meg Japán délnyugati részét, Kyushu szigetét. A rengést követően robbanás történt egy Kumamoto-i Aeon bevásárlóközpontban, ahol a második emelet beomlott. A hatóságok szerint 20-30 embert eltűntként tartanak nyilván, többen a romok alatt rekedhettek. A földrengés miatt több mint 150 ezer embert szólítottak fel evakuálásra. A közlekedés megbénult, egy vonat kisiklott és felborult, több épület kigyulladt, sok helyen áramkimaradás van. A japán meteorológiai szolgálat erős utórengésekre figyelmeztet, és közben Dobárdán Robi is megérkezett a japán hírre. Már is itt van, kérdezni, de mi a helyzet? Hát nem mi a helyzet, ezt tőled kérdezhetném. Te vagy kint, te látod, hogy mi a helyzet? Vannak-e rendőrök a zsinagógánál? Majd írd meg. Különben 90-45 perc van, várják, közben írna. Ezt még megvárjuk. Még megvárjuk, hogy mit ír. Azt bírom a legjobban, amikor mindig éveken keresztül azt mondtuk, bele se gondoltunk, hogy mit mondunk, amikor azt mondtuk, hogy hát rendőrök mérnek a zsinagógánál. Egyszer Dobárdán Robi írta, hogy de hogy mérnének sebességet, fel se lehet gyorsulni azon a területen, és mondjuk ez igaz, vagy azon a sávon. Úgyhogy csak dokumentumokat szoktak ellenőrizni, de azt mondja, hogy csilles minden, nincs rendőr azon a környéken, ott a zsinagóga környékén. Köszönjük szépen az infót, 90-45 perc van, zenélünk tovább, jön az Imagine Dragons.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: 10 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Tőlem fogják hallani a híreket egészen 16 óráig. Ma szavaz a szerb parlament a kormány elleni bizalmatlansági indítványról. Erről beszélt Ana Brnabić házelnök tegnap este a Pink televízióban. Elmondta, hogy a vita szerdán mindenképpen lezárul, meg akkor is, ha az ülés késő estig elhúzódik. Brnabić úgy fogalmazotta, a parlament addig folytatja a vitát, amíg valaki el nem ájul, és szükség esetén akár este 11 óráig is üléseznek. A házelnök szerint ez a legnehezebb parlamenti ülés, amióta betölti tisztségét, hozzátéve, hogy még azok az ülések is könnyebbek voltak, amikor füstgránátokat és paprikasprét vetettek be az ülésteremben. Az egyetlen napirendi pontot az ellenzék 62 képviselője nyújtotta be, a kormány elleni bizalmatlansági indítványt. Meglátásuk szerint ugyanis felmerül a gyanú, hogy a kormány egyes tagjai érintettek a vezérkar épületének ügyében, és a miniszterelnök nem tette meg a szükséges lépéseket. Mintegy 50 ezer befejezetlen építkezést tartanak nyilván Szerbiában, ezért az állam harmadik alkalommal is meghosszabbította a kivitelezések befejezési határidejét. A félbe maradt beruházások hátterében engedélyezési problémák, rendezetlen tulajdonviszonyok, valamint a beruházók csődje áll. Belgrádban 55, Nizsben pedig 10 elhagyatott építkezést vettek nyilvántartásba. Szakértők szerint egyes befektetők szándékosan halogatják a munkálatok befejezését, mert az építési szabályok módosítására várnak. Miközben más európai országokban pénzbírsággal és magasabb adókkal ösztönzik a beruházókat a befejezésre, Szerbiában eddig egyetlen felelőtlen befektetőt sem büntettek meg. A Duna vízállása történelmi mélypontra süllyedt, több szerbiai mérőállomáson az elmúlt 50 év legalacsonyabb értékeit mérték. Egyedül az 1909-es adatok voltak ennél is kedvezőtlenebbek, ezt nyilatkozta Dejan Vladikovics, a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet hidrológusa. A legsúlyosabb helyzet jelenleg Bezdán és Slankamen között alakult ki. Az alacsony vízállás már most komoly fennakadásokat okoz a folyami hajózásban, és az elkövetkező hetekben tovább romolhat a helyzet. A szakember szerint a következő 15-20 napban, sőt várhatóan augusztus folyamán sem Szerbiában, sem a Duna felső vízgyűjtő területein nem várható jelentősebb csapadék. Emiatt a vízállás tovább csökkenhet, ami kedvezőtlenül érinti a folyami közlekedést és az energiatermelést is. A Vaskapu egy vízerőmű jelenleg is rendkívül alacsony befolyó vízmennyiséggel működik, ami működési nehézségeket okozhat.
0: Sport.
6: Marko Savić lett a Vojvodina labdarúgó klub új vezető edzője. A szakember a bemutatkozásán elmondta, edzői pályafutása egyik nagy célja volt, hogy egyszer az újvidéki klubot indíthassa, és bízik abban, hogy csapata megfelel majd a magas elvárásoknak. A klub vezetése a gyenge szezon kezdet miatt váltotta le Miroslav Tanygát. Savić szervezett, támadó futballt ígér, amely stabil védekezésre épül, Emellett kiemelt céljának nevezte a fiatal játékosok beépítését, mert szerint a Vojvodina jövőjét elsősorban a saját utánpótlás biztosíthatja. Véleménye szerint az eredmény mindenhol elvárás, ugyanakkor hosszú távon következetesen végzett minőségi munka hozza meg a sikert.
0: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 28 fok van. Ma sok napsütésben lesz részünk, a legmelegebb órákban 33 fokot mérhetünk majd.
3: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 0244-450-150. 0244-450-150.
7: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
8: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
9: Bomax.
10: Hallgass napjaink slágereit.
11: És légy tájékozott.
10: Ez a Panna.

0: támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
0: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Programajánló. Nagy boldogasszony napi búcsú török topolyán augusztus 14-én és 15-én. Augusztus 14-én a zarándokok érkezését 14 óra 30 perctől várják, majd egyebek között keresztúti ájtatosság, bűnbánati igeliturgia, jónási alkalom következik. 19 órától ünnepi püspöki szentmise lesz, vezeti és szentbeszédet mond Monsignor Pál József Csaba, temesvári megyés püspök, házigazda Monsignor Mirko Stefkovics, nagybecskereki megyés püspök. A szentmise után gyertyás körmenet, majd a templomban felajánlási ima következik Szűz Mária szeplőtelen szívének. Augusztus 15-én 10 órától ünnepi búcsúi szentmise lesz. Szeretettel várjuk a zarándokokat a nagybecskereki egyházmegye egyetlen Mária kegyhelyére.
5: Média támogató a Pannon RTV.
6: Programajánló.
7: Hegyezd a füled,
8: mert nincs itt semmi látnivaló.
7: Pannon Rádió.
9: A te hangod.
7: A te hangod.

13:23 perc van, és Szabadka nyerte el elsőként, friss hír, Szerbiában a Family Welcome tanúsítványt. Ezt azt igazolja, hogy a város megfelel a családi turizmus európai minőségi előírásainak. Szabadka város idegenforgalmi szervezete és a paricsi állatkert mellett a kelebjai ménes, a városnapok, a születi napok, a május 1-i majálés és a szabadkai félmaraton, továbbá a Villa Majúr, az Avlia Kod Josipe, a Navigátor Palotya és a Prezident Hotel szálláshelyek is megkapták a tanúsítványt. A Szabadka idegenforgalmi szervezet szerint a minősítés megerősíti a város helyét a régió turisztikai térképén, és azt bizonyítja, hogy Szabadka biztonságos, magas színvonalú és családbarát turisztikai kínálattal várja hazai és külföldi vendégeket.

0: Nos, hölgyeim és uraim, 10 óra 32 perc van, és itt van velem a vonal túlsó végén Orosz Szabolcs Kisoroszról, aki kézműves fagyigyártó. Szia, halljuk egymást?
1: Halló, halló, szia, igen, halljuk.
0: Kezdjük a legelején. Honnan jött az ötlet, hogy saját cukrászdát nyissatok és elinduljon a fagyi?
1: Hát ahogy korábban is említettem, a feleségem akkoriban munkanélküli volt, és úgy éreztük, hogy valamibe bele kell, hogy kezdjünk, és először egy gyerekjátszóház megnyitásán gondolkodtuk, de mivel a faluban kevés volt a gyerek, végül úgy döntöttük, hogy inkább kézműves fagylalttal foglalkozunk.
0: Mert hogy mert a fagyi az eleve egy nagy szerelem volt?
1: Hát mindig is édesszájú voltam gyerekkoromban, amikor a családi lakodalmakra készülöttünk, mindig ott voltam az asszonyokkal sütkérezéskor.
0: Valóban? És ugyanamikor, amikor összejött ez az egész történet, emlékszel-e még arra a napra, amikor először kinyitottatok? Milyen volt? Izgatottak voltatok? Nyugodtak voltatok? Hogy telt az a nap?
1: Nagyon izgatottak voltunk, tehát annyira izgultunk, hogy szinte a vendégeket néztük, és még pislogni is elfelejtettük, azt figyeltük, hogy majd mit szólnak az első kóstolás után. Hát amikor láttuk, hogy mosolyognak és elégedetten bólogatnak, az óriási öröm volt, és az adott inspirációt, hogy tovább fejlődjünk.
0: És ugye ehhez viszont kellett a fagyi. És mi kellett ahhoz, hogy megtaláljátok a receptet, ugye? Mert ez feltételezem nem egy olyan dolog, amit nem tudom, fölmegy az ember a netre, és akkor megcsinálja, és az rögtön működik. Vagy lehet, hogy tévedek, rögtön működik? Egyszerű ez?
1: Hát nem, hónapokon keresztül próbálkoztunk, nagyon sokat olvastunk, rengeteget beszélgettünk ilyen kézműves cukrászokkal, fagylaltmesterekkel, sok munka volt benne. Ami még megszületett az a recept, amire ma is büszkék vagyunk.
0: Na és akkor hányféle ízzel indultatok annak idején?
1: Hát akkor ilyen 8-10-es tégellyel indultunk, ma pedig 16 fél a pultunkban. De ezek nem mindig ugyanazok. Tehát vannak állandó kedvencek, a többit pedig szezonálisan változik.
0: Ez azért érdekes, mert ugye az ízekkel folyamatosan játszani kell. Na most először megkérdezem az egyiket, ami volt-e olyan íz, amiről azt hittétek, hogy óriási siker lesz, aztán senki nem kérte.
1: Hát igen, a gyümölcsös fagylalta volt így, például készítettünk ilyen 100%-os barackos fagylaltot, és úgy gondoltuk, hogy ez most nagyon négyszerű lesz, de alig fogyott. De viszont mikor utána ezt a gyümölcsöset kombináltuk egy ilyen teljes alappal, jogurttal, azután ez egyik kedvenc lett.
0: És különben ez is érdekes, mert hogy amúgy pedig melyik úgy a leg-leg-leg? Van olyan, ami nagyon kiemelkedik a többitől, amit szinte mindenki kér?
1: Hát például van egy ilyen egyszerű, nagyon egyszerű íz, ami nem igényel különleges díszítést vagy nagy munkát, például a plazma, és akár mennyit is teszünk a pultba, az mindig elfogy.
0: És ez tök érdekes, hogy akkor ugye miután a cukrászda már megvolt, akkor volt egy ilyen ötletetek, hogy ezt vigyétek tovább, és ugye elindult egy, nevezzük egy ilyen, hogy házhoz megy a fagyi egy elektromos biciklivel, na ennek meséld el a történetét. Egyáltalán miért indultatok meg ezen az úton?
1: Szerettük volna, hogy felfigyeljenek ránk. Mivel egy ilyen kisebb faluban vagyunk, sok az idős ember, nem tud mindenki eljönni hozzánk a cukrázába. És ezért úgy gondoltuk, hogy majd mi viszik el hozzájuk a fagylaltot. Az utcán árulva így azokhoz is eljutunk, akik éppen a kertbe dolgoznak, vagy épp otthon vannak.
0: De tényleg ez engem érdekel, ez hogy néz ki, hogy oké, el tudom képzelni, hogy csengetsz, vagy valami, de hogy alapvetően elébed rohannak az emberek, bár nem tudom az időseket elképzelni, gyerekeket igen, az idősek pedig integetnek mondjuk az udvarból, és akkor megállsz, hogy kell ezt elképzelni?
1: Körülbelül már tudják az időt, mindig ugyanolyan időben indulunk, és akkor már várnak az utcán bennünket.
0: És amúgy milyen volt ez az egész biciklis fagyjárulás, ez milyen élmény volt ott az elején? De hát, hogy rögtön vágták, vagy furcsán néztek? Mennyi idő kellett, mire felfogták, hogy egyáltalán ez micsoda?
1: Hát az elején nem volt könnyű. És olyan visszajelzés volt, hogy azt mondták, hogy valahogy visszavittük őket 30-40 évvel ezelőtt, amikor a fagylaltos az utcán jár biciklivel.
0: De az az érdekes, hogy akkor utána, amikor már ez is volt, és ugye úgy van, ha jól emlékszem, hogy ezt egyszer nekem mesélted, hogy egyik nap ugye Kisoroszban vagytok, másik nap pedig egy másik faluban.
1: Igen, a feleségem tószegi, és akkor úgy döntöttük, hogy egy nap, tehát minden nap az utcán vagyunk, minden nap az utcákat járjuk ezzel a biciklivel, és akkor úgy döntöttük, hogy egy nap Kisoroszon áruljuk, másnap pedig Tószegen.
0: És akkor
1: a szomszéd faluban.
0: Igen, és akkor ez így váltakozik. Na de akkor ez még mindig nem volt elég, és jött a lakóautó ötlet. Na, erről mesélj nekem.
1: Hát az úgy történt, hogy egyszerre egy ismerősöm megbeszélte, vagyis megbeszéltük, hogy Újvidéken egy nagy foci tornán áruhassuk a foglalatot, és ott rengeteg gyerek volt szülő, és szinte néhány óra alatt elfogyott a foglalat. Akkor még Beográdban is kaptunk ajánlatot, hogy ott is áruljuk a foglalatot. Na akkor értem rá, hogy szükséges lenne egy mozgó fagyizó, amivel bírjuk árusítani.
0: Na de hát ugye ezt meg is kellett tervezni. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert oké, hogy az ember vesz egy lakókocsit, azt vehetek én is, de hogy ki tudta megtervezni, hogy nézzen ki a belseje, ki tudta befesteni, ki csinálta a dizájnt, ez hogy született meg?
1: Hát a dizájnt azt a feleségemmel együtt álmodtuk meg. Hát eleinte senki sem akart elvállalni, mert nagyon sok munka volt vele. És akkor ezt úgy csináltuk, hogy végén a kollégák segítettek, lépésről lépésre építettük át. A Zsolti kollégám az egyik belső rész készítette, Adrián a kiszolgáló részt, és egy harmadik a külső festést vállalta.
0: Volt olyan pillanat, amikor azt mondtátok, hogy ah, mi az Istené, kezdtünk ebbe bele.
1: Volt, amikor nem találtunk senkit, aki befejezze a külső munkát. Akkor úgy tűnt, hogy megáll az egész projekt. De hát volt egy célunk, és mindig van célunk, és ez vezet bennünket előre.
0: Az is egy érdekes dolog, hogy és akkor elkezdtek tudni, és akkor most már komolyan mozogni tudtok. A kérdésem az, hogy merre jártok? Fesztivál, falunap, esküvő, céges rendezvény, mi az, amire igény van?
1: Hát mindegy, mondtam, komolyabban tavaly kezdtünk el így ezt a lakókocsis értékesítést, ezért még most építjük a kapcsolatokat. Főleg így falunapokra, búcsúkra és fesztiválokra járunk Vajdaság szerte. Nagyjából úgy 100-110 kilométeres körzetbe.
0: Vannak érdekes sztorik, amikor így kimentek? Jó, mondtad, hogy még alig kezdtétek el, meg nagyon frissek vagytok, de ilyen furcsa interakció, vagy furcsa kérdés, vagy valamilyen őrület volt már? Vagy mindenki nyugodt? És normális?
1: Nagyon érdekes volt, mikor először Újvidékre indultunk, tehát olyan izgatott voltam, hogy akkor a biciklit vittem egy ilyen kombival, és annyira izgultam, hogy útközben felporult a biciklim is, úgyhogy de a végén egy óriás sikerre zártuk a rendezvényt.
0: Na és most ha belegondolok, hogy ugye cukrászda után a bicikli, amivel járjátok a környéket, a bicikli után pedig a lakóautó, megvan már a következő nagy terv?
1: Hát szeretnénk továbbfejleszteni a cukrászdát. A cukrászda udvarába készül egy ilyen állatsímogató, ilyen kis mini kecskékkel, vietnámi malacokkal, és reméljük, hogy hamarosan pónilovak is lesznek. Emellett még szeretnénk egy második fagylaltos utánfutót, ahol egyszerre két helyszínen is jelen tudnánk lenni.
0: Ez most már csak extra kérdéstek dobom be, mert ugye most már a következő kérdésem az lenne, hogy tudjátok ezt mind győzni, de jól tudom, te befogod a komplet családot. A család mit szól ehhez?
1: A komplet család be van fogva, tehát a gyerekek is, a lányom szakácsnak fejezte az iskolát, és ő dolgozik minden nap velünk, a fiam még iskolás, de hát ő is így szünidőben dolgozik velünk.
0: Na, úgyhogy akkor egy teljes családi vállalkozás ez. Figyelj, nagyon sok sikert kívánok, és remélem, hogy találkozunk minél többet rendezvényeken. Orosz Szabolcs volt itt velünk. Köszi szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Pörögj ránk! Panorádió. Neked szól.

0: programajánló.
1: Fokhagyma Fesztivál és Falunap Aludasi Vásártéren augusztus 8-án szombaton. Finom falatokkal és hűsítő italokkal várjuk. Sőt, a kiváló ludasi fokhagymát is beszerezheti nálunk első kézből a termelőktől. A megnyitó 18 órakor kezdődik, majd az est 19 órától fokhagymás játékokkal, kultúrműsorral és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik. A talpalávalót a Kikindai Vidámfiúk zenekar húzza. Ne feledjék, augusztus 8-án minden út Ludasra vezet.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám. Fáj a foga, hiányos a mosolya.
4: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk. Nordend, 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka. 024 555 001.
0: Műsorajánló.
6: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.
7: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannon Presszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.
1: Hi, this is Calvin Harris. You will be here to break me down. And you're listening to my station.
2: A Panorádióban.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
0: 11 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Ma szavaz a szerb parlament a kormány elleni bizalmatlansági indítványról. Erről beszélt Anna Brnabić házelnök. Elmondta, hogy a vita mindenképpen lezárul, még akkor is, ha az ülés késő estig elhúzódik. Brnabić úgy fogalmazott, a parlament addig folytatja a vitát, amíg valaki el nem ájul, és szükség esetén akár este 11 óráig is üléseznek. A házelnök szerint ez a legnehezebb parlamenti ülés, amióta betölti tisztségét. Hozzátette, hogy még azok az ülések is könnyebbek voltak, amikor füstgránátokat és paprikasprét vetettek be az ülésteremben. Az egyetlen napirendi pontot az ellenzék 62 képviselője nyújtotta be a kormány elleni bizalmatlansági indítványt. Meglátásuk szerint ugyanis felmerül a gyanú, hogy a kormány egyes tagjai érintettek a vezérkar épületének ügyében, és a miniszterelnök nem tette meg a szükséges lépéseket. A belügyminisztérium arra figyelmezteti a polgárokat, hogy megtévesztő elektronikus levelek terjednek, amelyekben ismeretlen feladók a köztársasági geodéziai intézet munkatársainak adják ki magukat, és pénz befizetésére próbálják rávenni a címzetteket. A minisztérium óvatosságra int és arra kéri a polgárokat, hogy ne reagáljanak ezekre az üzenetekre. A hamis e-mailek első ránézésre hivatalosnak tűnő cím érkeznek, és a levél tárgyában szereplő hivatkozás is megtévesztő lehet. A hivatalos közlemény szerint olyan csalási módszerről van szó, amelynek során a feladó e-mail címét meghamisítják, hogy úgy tűnjön, mintha egy hivatalos állami intézmény küldte volna az üzenetet. Mintegy 50 ezer befejezetlen építkezést tartanak nyilván Szerbiában, ezért az állam harmadik alkalommal is meghosszabbította a kivitelezések befejezési határidejét. A félbe maradt beruházások hátterében engedélyezési problémák, rendezetlen tulajdonviszonyok, valamint a beruházók csődje áll. Belgrádban 55, Nizsben pedig 10 elhagyott építkezést vettek nyilvántartásba. Szakértők szerint egyes befektetők szándékosan halogatják a munkálatok befejezését, működését, mert az építési szabályok módosítására várnak, miközben más európai országokban pénzbírsággal és magasabb adókkal ösztönzik a beruházókat a befejezésre, addig Szerbiában egyetlen felelőtlen befektetőt sem büntettek még meg. A Duna vízállása történelmi mélypontra süllyedt, több szerbiai mérőállomáson az elmúlt 50 év legalacsonyabb értékeit mérték, egyedül az 1909-es adatok voltak ennél is kedvezőtlenebbek, ezt nyilatkozta Dejan Vladikovics, a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet hidrológusa. A legsúlyosabb helyzet jelenleg Bezdán és Slankamen között alakult ki. Az alacsony vízállás már most komoly fennakadásokat okoz a folyami hajózásban, és az elkövetkező hetekben tovább romolhat a helyzet. A szakember szerint a következő 15-20 napban, sőt várhatóan augusztus folyamán sem Szerbiában, sem a Duna felső vízgyűjtő területein nem várható jelentősebb csapadék. Emiatt a vízállás tovább csökkenhet, ami kedvezőtlenül érinti a folyami közlekedést és az energiatermelést is. A Vaskapu egy vízerőmű jelenleg is rendkívül alacsony befolyó vízmennyiséggel működik, ami működési nehézségeket okozhat.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 29 fok van, ma a napsütésé lesz a főszerek, a legmelegebb órákban 33 fokot is mérhetünk.
4: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
8: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
9: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak.

0: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A Szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.
1: Nos, hát a rendőrök kint vannak mindenfelé. Pacséron a Gomexnél ott vannak. Mérgesen is a rendőrök. Rendőrautók vannak. És ugye járják a települést. Azt mondják, hogy radaroznak a Shoppinál mindenfelé. Pacséron a Gomexnél ott vannak. Mérgesen is a rendőrök. Rendőrautók vannak. És ugye járják a települést. Azt mondják, hogy radaroznak a Shoppinál, valamint a Népkő környékén ott ólálkodik a motor.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Hölgyeim és uraim, múlt csütörtökön indult Mengyán Albert a nagy útra, hogy meghódítsa a Nordkapot. Ugye most az elmúlt egy pár nap élőben történik a kapcsolás. Albert, merre jársz?
1: Sziasztok! Jelenleg éppen a finn-norvég határ közelében vagy.
0: Hát akkor közel vagy.
1: Hogyha meg se próbálom kimondani, mert beletörne a nyelvem. Ma szeretném elérni Nordkapot, valószínűleg éjszaka fogom elérni. Uh-huh. De itt teljesen mindegy, hogy éjszaka vagy nappal van.
0: Mert világos. Nap. Világos.
1: Igen, hát este például, amikor ideértem ebbe a kempingbe, mondom, biztos szét fogok fagyni. Hát az a legkevesebb, az a 16 fok volt, amire lement a hőmérséklet, és az éjjel is annyi. Nappal sincs meleg, nappal is 21-22 fok van, ilyen meg 16. Tehát nincsenek akkor ingadozások.
0: Na most...
1: Én rövid nadrágba mentem ki például zuhanyozni.
0: Én például figyelj, de hát követlek téged, láttam, hogy van egy pár dolog, ami a gyönyörű tájakon kívül, az ami egy pár dolog, ami idegesít. Az egyik, állandóan esik? Vagy csak nekem tűnik úgy?
1: Három napja esik.
0: Az milyen élmény?
1: Nem élmény. Épp most találkoztam össze egy ukrán motorossal, aki itt volt mellettem egy ilyen faházban, és ő is mondta, hogy most ő onnan éjszakra jön, ő is mondta, hogy két nap eső, és akkor 10 perc napsütés. Tehát, hogy valami ilyesmire kell számítani. Hát tegnap sikerült eláztatnom magam, mert úgy voltam vele, hogy majd csak félig öltözök be, meg hát úgy is bírja a kabátom, de nem is az a masszív eső volt olyan is, hanem az egyfolytában áztató, öntő eső, amire illet volna fölvennem az esőkabátot. Őszintén szóval az esőkabát is jó, de pár száz kilométer után ér többet ér, mint a semmi, de azért arra kicsit átnedvesedsz, úgyhogy ma reggel kölcsön kellett kérnem egy kamionnal kempingező német pártól hajszárítójukat. Ez is érdekes, hogy hallottam, hogy kamionnal kempingeznek, átalakítják a kamiont. Ilyen túra kamion, hatalmas nagy terepgumik vannak rajtuk, és hát azban minden van, egy házat visznek magukkal.
0: Eszméletlen. Azt mondd meg még nekem, hogy a másik pedig, amit láttam, hogy nagyon sokszor vloggoltál arról, hogy mi ez az átlagsebességmérés az egész országon keresztül?
1: Hát ez egy busztustan undorító dolog, amit most már tudod, hogy nálunk is pedzegedik, sőt, hát ugye az autópályán már van is. Ez itt a közutakon is van. Tehát itt nincs szágoldozás, Zeci. Itt nincsen refhunterszereskedés. Tehát, hogy ennyi. Mész 90-nel, és tényleg, ha nem tudom, 2-3 kilométerenként kamerák, amik aztán ellenőrzik, hogy a kettő közt mennyivel mentél. Nem is elég az, hogy egyszer nem lépsz rá, vagy hogy átlagosan nem szágudozol, ha egyszer elfelejted, akkor is. Uh-huh. Tehát ez amúgy szerintem botrányos, szerintem ez egy diktatúra, tehát ez ilyen autós, motoros diktatúra, én ezt nem tudom másképp nevezni. Szörnyű, rossz élmény, nem lehet, nem tudod egy jó kanyarba meglőni, hogy élvezd egy picit. Nem arról van szó, hogy szágudozni akar az ember, csak nem tudsz haladni. Itt Finnországban mondjuk van ez ilyen főút, amin megyek, ez ilyen 100-a megengedett, de amint elérsz egy házhoz, ott rögtön 80-ra lassítatják. Uh-huh.
0: Az a fura, hogy én azt mondom általában, hogy amikor nagyon-nagyon sok a rendőr az utakon, akkor olyan szinten dekoncentrálják a forgalomban részvevőket, hogy többet ártanak, mint használnak. Ez az én magánvéleményem.
1: Abszolút,
0: hallottam, hogy te pedig téged ugyanezt mondod az átlagsebességre, mert nem tudsz figyelni az útra, hanem csak azt jelenti, hogy mennyivel megyek.
1: Igen, mert ugye az nincs tempomat a motoron, meg az se van egy ötlet, mert a tempomat van rajta, akkor meg az a gond, hogy akkor meg elfeledkezel róla, és egyszer csak beleszaladsz valamibe. Egyszerűen folyton nézem, ugye a motoron te is tudod, hogy köhintesz egyet, és 15-tel több elmegy. Tehát, hogy ez nagyon nehéz, akkor inkább lassabban. Hát igen, akkor lassan elsőbe, egy keréken. Úgyhogy, ami érdekes, hogy errefelé, ott legalábbis az Észországban, meg végül is még itt Finnországban is hallottam hangos kipufókat, hallottam egy-két egészen jó példányt, de úgy hallott, hogy meglövi, és úgy el is veszi. Tehát, hogy pont az a lámpától lámpáig úgy 79-re fölgyorsul, és lelassult. Ez a semmi, nincs élvezet benne. Azért, na most valljuk be őszintén, hogy ez nem motorozás, ez csak vánszorgás.
0: Na de amúgy különben te most már voltál délen, voltál nyugaton, voltál keleten, mindenhol érintetted itt Európa határait igazából. Lassan-lassan megérinted az északit. Ha toplistát kell csinálni, akkor hogy állítanád fel?
1: Igazából spoilerezhetek is, az előbb pont ebben az ukrán motorossal dumáltuk, hogy ki merre menne jövőre, és úgy néz ki, hogy lehet, hogy jövőre ugyanarra megyünk, én Marokkót céloznám meg. És ő is azt mondta, hogy arra megy, úgyhogy lehet, hogy már lesz egy úti társam, de ez még majd elválik. Az még kérdés, hogy arra mennyi időm lesz, és hogy, mert Marokkóba azért úgy is el lehet jutni, hogy hajózol, meg úgy is el lehet jutni, hogy tényleg száraz lábon mész odáig. Hát meglátom, mindenféleképp én annak a híve vagyok, hogy nem, ne vigyenek el engem sehova, hanem elmegyek én oda magam. Időkérdése.
0: De tényleg Albert, különben, de most komolyan kíváncsi vagyok, de hát a keleti út az érdekes, a nyugati, a déli vagy az északi, meg az országok, melyik a legjobb neked?
1: Ha őszinte akarok lenni, északon én nem élvezem ezt a közlekedési kultúrát. Persze nagyon szép a táj, meg nagyon sok kedves emberrel is találkozok, de ez inkább egy kihívás számomra, ezt meg akarom csinálni. Ha jövőben majd motorozni akarok, akkor az inkább dél és dél-kelet. Más arra felé a kultúra. Majd szeretnék egyszer ugye Vlagyivosztokig is elmotorozni, az majd egy külön történet lesz, de még Törökországban sokkal jobban élveztem a motorozást. Pedig azért ott is figyeltünk a sebességkorlátra valamilyen szinten, de nem ennyire. Tehát, hogy mindenki ment a szépen a dolgára, hogyha éppen úgy volt, akkor megbírságolták minket, nem bírságoltak meg. De ennyi. És ott, ahol rengeteg katonát láttam meg fegyveres őrt, minden, sokkal biztonságban éreztem magam, mint itt, ahol én őszintén rendőrre nem találkoztam. Csak kamerák. És ez a kamera, ez engem rettenetesen zavar, ez a tipikus eset annak, hogy mindent látni akarnak, mindent meg akarnak figyelni, hol vagy, mit csinálsz, mennyivel mész, kivel mész. Nekem ez frusztráló, ezért jobban szeretem azokat a helyeket, ahol még ez annyira nincs.
0: Igen. Hát jó van, főleg gondolom nekünk a balkáni adja le, engem is frusztrálnak különben, hogy abszolút megértek. De amúgy meg vannak gyönyörű tájak, mesélj erről, és egy picikét volt olyan, ami éppen direkt lenyűgöző volt?
1: Hát most éppenséggel pont arra lenyűgöző táj felé tartok, ezt én amúgy az elején tudtam is, hogy az első egy hét, amíg oda jutok, az nem lesz kifejezetten izgalmas. Most már második, harmadik napja csak tavak és fák mellett megyek el, tehát hogy Finnország az ugyanaz. Egész végig tavak, út és rengeteg fenyőfa. Most már a tegnapi nap délután este felé elkezdtek kiszaladgálni elém a rénszarvasok, előtte nem láttam őket.
0: Oh, wow.
1: De itt úton, de szerencsére nem olyan buták, mint az otthoni őzek. Nem úgy kirohannak eléd. Nem annak értem, hogy nagyon vígan mászkálnak az úton, mint Erdélyben meg Boszniában tehenek, és hogyha arra mész, akkor úgy megvetően rád néz, hogy ne mászkálj az ő erdejében át ilyen motorfényességekkel, úgyhogy itt szép lassan odébb mennek. Nem, eddig nem láttam őt, aki kiszaladt volna csak úgy az autó elé.
0: Na ez tök jó, és akkor ezt tudom, hogy mondtad nekem, hogy ugye maga ez a Nordkapnak az érintése, ez a kihívás része. És igen, utána, igen, ugye, igazából egy hét alatt odaérsz kb., és utána, igen, tehát az azt jelenti, hogy ma vagy ma ugye este felé, de utána...
1: Hetedik napon megpihenek, meg mint a jóisten is megpihent hetedik napon.
0: Utána viszont leírsz egy nagy ívet, és akkor úgy jössz haza egy körülbelül két hét alatt. Na, arra még mondj egy-két szót, hogy az lesz az igazán szép, ugye?
1: Igen, visszafelé érinteni fogom a Lofoten-szigeteket, vagy Lofoten-szigetet, nem tudom, hogy valószínűleg több is van, és onnan majd megint csak hajózni fogok vissza Norvégiába, és Norvégiába az a célom, hogy ne kelljen ekkora kilométereket megtenni egy nap. Azért nyomom most ennyire. Nem, még a Facebook oldalamra még semmit nem írtam, úgyhogy innen is elnézést azoknak, akik ott követnek. Nem tudtam egy betűt sem még írni. Egyszerűen minden este, későn este érek ide, fáradt vagyok. Instagramon meg Facebookon így a sztorikat lehet látni, amit kiteszek. Úgyhogy majd most valószínűleg odaérek, és akkor tartok egy kis pihenőt, és akkor elkezdek írni. Úgyhogy lefelé megyek majd Lofoten-szigetre, onnan hajózok, és akkor Norvégiában a fjordokba tekergek, és remélem azt, hogy lesz annyira időm, hogyha valami szép helyet látok, akkor szépen lesátorozok, és el vagyok
0: és most kicsit. Most jön a sátoros rész, amikor sátrazol, meg patakba mosod a ruhát, meg a stb. Nyulakra vadászol az éleple alatt, meg ilyenek. Jó, oké.
1: Okay.
0: Albert, figyelj, izgi a történet mindenféleképpen. Figyelj, majd ha vége lesz az egész, akkor halljuk egymást még egyszer, és akkor majd elmondod akkor tényleg, hogy mi lett.
1: Ja, egyébként az volt a terve, hogy majd úgy, amikor fölhívsz, akkor éppen motoron fogok ülni, és úgy beszélünk, de egyébként pont akkor sikerült most elkapnod, amikor éppen pakolok össze, de ez pont jó is, mert útközben bármi adódhat, úgyhogy jobb.
0: Persze, abszolút. Jó, Albert, figyelj, köszi szépen, menjen, Albert volt itt velünk, aki akkor most már konkrétan 13 órán belül körülbelül megérkezik Nordkapra.
1: Meglátjuk.
0: Úgyhogy
1: és kövessétek az Albert a déli Facebook és Instagram oldalát.
0: Így van, érdekel. Meg a Refantest.
1: Meg a Refantest.
0: Meg a Refantest, okvet le.
1: Refantest matricot fog virítani a Nordkapon mindenki.
0: Excellent.
1: Ilyet nem mondhat el bármelyik.
0: Köszi szépen, és halljuk egymást. Jó utat. Csau.
2: Vajdaság hangja. Pannon Rádió. A te zenéd. A te rádiód.

0: A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Műsorajánló.
6: Ízes remake-ben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fir-firkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vájbolható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtök.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Lobod Árpád, a híradó fő témái. Ma is folytatódik a szerb parlament azon ülése, amelyen a kormány ellen benyújtott bizalmatlanság indítvány van napirenden. Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása, erdőtüzek pusztítanak Európa több országában is, és begyűjtötték a búzaadományokat Zentán, ha a Magyarok Kenyere programra. Jönnek a részletek. Ma szavaz a szerb parlament a kormány elleni bizalmatlansági indítványról, erről beszélt Ana Brnabić házelnök. Elmondta, hogy a vita mindenképp lezárul ma, még akkor is, ha az ülés késő estig elhúzódik. Brnabić úgy fogalmazotta, a parlament addig folytatja a vitát, amíg valaki el nem ájul, és szükség esetén akár este 11 óráig is üléseznek. A házelnök szerint ez a legnehezebb parlamenti ülés, amióta betölti a tisztséget. Hozzátéve, hogy még azok az ülések is könnyebbek voltak, amikor füstgránátokat és paprikasprét vetettek be az ülésteremben. Az egyetlen napirendi pontot az ellenzék 62 képviselője nyújtotta be a kormány elleni bizalmatlansági indítványt. Meglátásuk szerint ugyanis felmerül a gyanú, hogy a kormány egyes tagjai érintettek a vezérkar épületének ügyében, és a miniszterelnök nem tette meg a szükséges lépéseket. A Duna vízállása történelmi mélypontra süllyedt több szerbiai mérőállomáson. Az elmúlt 50 év legalacsonyabb értékeit mérték, egyedül az 1909-es adatok voltak ennél is kedvezőtlenebbek. Ezt nyilatkozta Dejan Vladikovics, a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet hidrológusa. A legsúlyosabb helyzet jelenleg Bezdán és Slankamen között alakult ki. Az alacsony vízállás már most komoly fennakadásokat okoz a folyami hajózásban, és az elkövetkező hetekben tovább romolhat a helyzet. A szakember szerint a következő 15-20 napban, sőt, várhatóan augusztus folyamán sem Szerbiában, sem a Duna felső vízgyűjtő területein nem várható jelentősebb csapadék. Emiatt a vízállás tovább csökkenhet, ami kedvezőtlenül érinti a folyami közlekedést és az energiatermelést is. A Vaskapu egy vízerőmű jelenleg is rendkívül alacsony befolyó vízmennyiség működik, ez pedig működési nehézségeket okozhat. Dél-Európa pedig lángokban áll, Franciaországban, Spanyolországban és Törökországban is hatalmas erdőtüzek pusztítanak. Több százezer embernek kellett elhagynia otthonát, miközben a rendkívüli hőség és az erős szél tovább nehezíti a tűzoltók munkáját. A tűzoltásban Szerbia is segít, az egyik legérintettebb térségbe, Spanyolországba küldött Super Puma helikoptert a pusztító erdőtüzek megfégezésére. Mecserik Anita összefoglalóját hallják.
2: Lángok uralják Európa több térségét, erdők égnek, településeket ürítenek ki, és ezrek dolgoznak a tüzek megfékezésén. A hatóságok szerint a veszély még nem múlt el, a következő napok időjárása pedig újabb kihívásokat tartogat. A legsúlyosabb helyzet Franciaország délnyugati részén, Bordeaux térségében alakult ki. A Gironde megyében tomboló tüzek eddig mintegy 42 ezer hektárnyi területet perzseltek fel, és több mint 220 ezer embernek kellett elhagynia otthonát. A lángok lakóházakat is elértek, miközben több ezer tűzoltó és katona dolgozik a tűz megfékezésén. Emmanuel Macron, francia elnök, a katasztrófa sújtotta térségbe látogatott, ahol azt ígérte, hogy az állam minden szükséges segítséget megad az érintetteknek. Spanyolországban is kritikus a helyzet. A Madrid környéki, valamint az Ávila, Castellón és Toledo térségében pusztító tüzek miatt eddig több mint 73 ezer embert evakuáltak. A legtöbb kitelepített Madrid tartományból származik. A spanyol kormány rendkívüli intézkedéseket vezetett be, a hadsereg különleges egységeit is bevetették, és országos szintű veszélyhelyzetet hirdettek. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a sűrű füst és a gyorsan változó tűzhelyzet miatt tartsák be az utasításokat. Eközben a nemzetközi segítségnyújtás is elindult, Szerbia egy Super Puma helikoptert küldött Spanyolországba. A segítség az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusán keresztül érkezett támogatásokhoz csatlakozik, amelyben több ország is részt vesz. Erdőtűz pusztít Törökországban, Antalya közelében is. A lángok megfékezésén helikopterek, repülőgépek és több mint 100 erdészeti illetékes dolgozik. A helyzetet tovább nehezíti a rendkívüli hőhullám. Egyes térségekben a hőmérséklet meghaladja 40 Celsius fokot, a Danában pedig akár az 50 fokot is elérheti. A görög turista paradicsomban Páros szigetén is pusztít az erdőtűz, már több településről is evakuálni kellett a lakosságot. A gyorsan terjedő tűz elől sokan a tengerpartra menekültek. A helyi egységek a közeli Naxos és Szírosz szigetéről, valamint a görög szárazföldről is erősítést kértek. Erdőtüzekről számoltak még be, továbbá Portugália, Ukrajna és Montenegró térségében is. A hatóságok attól tartanak, hogy az újabb hőhullám ismét kedvezhet a lángok terjedésének.
1: Begyűjtötték a búzaadományokat Zentán a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program keretében. A Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége szervezésében most mintegy 30 tonna kenyér gabona gyűlt össze Vajdaság szerte. A program Kárpát-medencei szinte már 2010 óta működik, tavaly pedig összesen több mint 1000 tonna búzát adományoztak a gazdák. Fejős Ornal a riportja.
0: Sorban érkeznek a búzával megtelt zsákok Zentára. A kezdeményezéshez évről évre számos vajdasági termelő csatlakozik, akik felajánlásaikkal a rászorulókat és a gyerekeket segítő intézményeket támogatják. Az adománygyűjtés idei mottója: a gyermek mosolya többet ér minden pénznél. Hangya Nándor, felsőhegyi termelő.
3: Tavaly elfelejtettem, mert elnéztük a dátumot, most azért hoztam dupla zsákkal.
4: Miért érzi fontosnak ezt az akciót?
3: Mert sokan gondolunk egymásra ezért. Muszáj is, hogy valamit csináljunk. Ez vele jár.
0: A Vajdasági Agráregyesületek Szövetség által megszervezésre kerülő programba Vajdaságból eddig mintegy 50 település kapcsolódott be. A felajánlásokból összegyűjtött búzát a későbbiekben lisztté őrlik, amelyből azután 33 vajdasági intézmény és szervezet részesül. Nagy Miklós, a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének elnöke.
5: És eddig a pillanatig több mint 30 tonna gabona gyűlt össze, ez még változhat valamennyire, hiszen mindig vannak, akik az utolsó pillanatban érkeznek, de mi már ezzel is nagyon elégedettek vagyunk, hiszen körülbelül ugyanazt a mennyiséget, amit a múlt évben összegyűjtöttünk, az idén is sikerül, és ebből a kapott lisztet utána a szervezetek között szét fogjuk osztani.
0: A program Kárpát-medencei szinti összefogás. A gyűjtéshez ebben az évben 19 magyarországi megye és 17 határon túli szervezet csatlakozott. Összesen 300 gyűjtőpontot nyitottak, a és pedig augusztus végéig tart a Kárpát-medencében. Tavaly mintegy 1100 tonna búzát adományoztak a gazdák. Horváth Vivient, a Magyarok Kenyere program ügyvezetőjét hallják.
6: Nagyjából egy ilyen 500 szervezettel kötöttünk az elmúlt években szerződést, de alapvetően nyitott a program, mind a felajánlás, mind pedig a támogatott szervezetek tekintetében. Tehát ha van olyan szervezet, aki esetleg most hallott rólunk, és igényli a segítséget, akkor nyugodtan forduljanak hozzánk, és igyekszünk mindenkinek segítséget nyújtani.
0: A Kárpát-medencei búza összeöntés augusztus 5-én lesz a magyarországi Martonvásáron, amikor egy zsák búzát Vajdaságból is Magyarországra szállítanak. Az összeöntött búzából készül majd el a Magyarok Kenyere.
1: A pontos idő 12 óra 9 perc.
7: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén 32 fok van, ami azt jelenti, elértük a napi csúcsot. Gyönyörű, szép napos időnk lesz nem csak ma, hanem egész héten.
9: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
7: Reklám.
10: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
11: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
10: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
12: Forduljon hozzánk bizalommal! Segítünk! Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
10: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
12: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
13: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
14: Bomax. Jó helyen jársz. Panorádió 91.5. Jó, my spicy.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Nádat Rivkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít.

figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nada Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpontfoglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25. Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió, a te hangod!

0: programajánló.
1: Ki Vajdaság legnagyobb parasztja? Idén újra kiderül. 15. Parasztolimpia augusztus 16-án a Topolyai Vásártéren. Új kenyérünnep, marha pörkölt főzőverseny és a várva várt versenyszámok. Úgy érzed, te vagy a legnagyobb paraszt? Akkor jelentkezz a 0638-508-404-es számon, vagy tedd próbára szakástudományod a marha pörkölt versenyen, amelyre a 024-712-403-as és a 0638-721-883-as számon jelentkezhetsz. Kirakodóvásár, kisállatsímogató, paraszdzsakúzi, játékok, szalmabáladobás, petrencerúttartás, kumicsizmahajítás. Happarti gyerekeknek! Este tűzzsonglőr, tűzijáték, valamint fellép a dolliról. Vajdasági Parasztolimpia, a főtámogató Topolya község önkormányzata.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Nos, hát itt egy érdekes adat, hogy mennyit költünk telekommunikációra. Kiderült, hogy a szerbiai polgárok tavaly átlagosan havi 7216 dinárt költöttek telekommunikációs szolgáltatásokra, vagyis vezetékes és mobiltelefonra, internetre, kábeltelevízióra, valamint a közszolgálati médiaszolgáltási díjra, derül ki a távközlési és postai szolgáltatások szabályozó hatóságának adataiból, különben ez a RATEL, ha valaki kíváncsi. Az összegből átlagosan 2643 dinárt mobiltelefon előfizetésre, 1691 dinárt internetre, 1975 dinárt kábeltelevízióra, 556 dinárt vezetékes telefonra, 349-et pedig a közszolgálati médiaszolgáltatási díjra fordítottak. Ez a havi kiadás az átlagkereset 6,59%-át tette ki. A RATER egy szűkebb számítást is készített, amely csak a vezetékes telefont, a feltöltőkártyás mobil használatot és a közszolgálati médiaszolgáltatási díjat veszi figyelembe. Ennek átlagos havi költsége 1410 dinárt volt, ami az átlagbér 1,29%-ának felel meg.
1: Hallgass napjaink slágereit!
2: És légy tájékozott!
1: Ez a Pannon Rádió!

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió. A te hangod.

Hölgyeim és uraim, a következő a helyzet, de hát a tutakon a rendőrökkel kapcsolatban Soppi Stoppinál, vagy mindig más a neve, ott ugye ott vannak a rendőrök, valamint a Hermesnél Palicson, vagy Hermes, nyilván nem így kell mondani, a Palicson, az a lényeg, szóval ez a Szabadka-Palics reláció, ez full rendőrökkel teri. Utána ugye van nekünk itt egy határ helyzetünk, ami romlik sajnos, ugyanis Szerbiából Magyarországra Horgos 1, Röszke 1, 42 perc, de kapaszkodjatok, Horgos 2, Röszke 2, 75. Királyhalom, Ásatalom 23, azért mindig tényleg baráti ahhoz képest, ami a többin zajlik. Viszont az országban befelé könnyű a bejutás, tehát befelé most könnyű a történet. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the free.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas és elromlott háztartási gépek vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
4: 13 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.
4: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Folytatódik a szerb parlament 9. rendkívüli ülése. A napirenden az ellenzék által beadott kormány elleni bizalmatlansági indítvány szerepel. Anna Brnabić házelnök korábban elmondta, hogy a vita ma mindenképpen lezárul, még akkor is, ha az ülés késő estig elhúzódik. Úgy fogalmazotta, a parlament addig folytatja a vitát, amíg valaki el nem ájul, és szükség esetén akár este 11 óráig is üléseznek. A belügyminisztérium arra figyelmezteti a polgárokat, hogy megtévesztő elektronikus levelek terjednek, amelyekben ismeretlen feladók a köztársasági geodéziai intézet munkatársainak adják ki magukat, és pénz befizetésére próbálják rávenni a címzetteket. A minisztérium óvatosságra int, és arra kéri a polgárokat, hogy ne reagáljanak ezekre az üzenetekre. A hamis e-mailek első ránézésre hivatalosnak tűnő címről érkeznek, és a levél tárgyában szereplő hivatkozás is megtévesztő lehet. A hivatalos közlemény szerint olyan csalási módszerről van szó, amelynek során a feladó e-mail címét meghamisítják, hogy úgy tűnjön, mintha egy hivatalos állami intézmény küldte volna az üzenetet. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a Magyar Köztársasági Elnök jogköreit gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel. Alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, hogy a kormány korrupcióellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Legalább 13-an meghaltak a Japán déli részét kedden megrázó 7,1 erősségű földrengést követően, amely után robbanás történt egy bevásárló központban. Takaichi Sane, japán miniszterelnök szerdán közölte, rengeteg a sérült és a mentőcsapatok továbbra is túlélők után kutatnak a romok között. Még mindig vannak olyanok, akik a kimenekítésükre várnak, ez versenyfutás az idővel, minden rendelkezésre álló erőségével. erőforrás mozgósítunk a helyszínen, nyilatkozta a miniszterelnök. A földrengés jelentős károkat okozott, több ezren maradtak áram nélkül, utak rongálódtak meg, és egy papírgyárban is összedőlt egy kémény. A 700 ezer lakosú Kyushu szigetén fekvő Kumamotóban egyébként 10 éve 50 ember vesztette életét, 1800-an megsérültek, és több tízezer lakos vált hajléktalanná egy súlyos földrengés miatt.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 31 fok van, délután is sok napsütésben lesz részünk, a legmagasabb hőmérséklet 33 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Társadalmi célú felhívás.
4: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
8: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Pannon Rádió. Rólad szól.

0: Hölgyeim és uraim, ismét egy konyhafőnököt köszönhetünk Magyarországon a vonal túlsó végén, nem más, mint Pető Ádám, aki egy 4 csillagos Superior szállodának vezeti a konyháját Mórahalmon. Szia, halljuk egymást!
1: Sziasztok, igen, halljuk egymást!
0: Kezdjük azzal igazából, hogy Mórahalom az egy tudatos döntés volt? Egyáltalán te hol születtél?
1: Én igazából Szegeden születtem. Nyilván Szeged mellett egy kis faluban életem azóta is. És a tudatos döntésről inkább azt mondanám, hogy sors hozta ezt, inkább én nem kerestem én aktívan új munkahelyet. Viszont régóta motoszkált bennem a tovább lépésnek a gondolata, és amikor megkerestek ezzel a lehetőséggel, hogy itt lenne hely, akkor úgy éreztem, hogy itt az idő az új kihívást, és eljöttem. Azóta is úgy gondolom, hogy a legjobb döntést hoztam.
0: Ugye nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag Mórahalmon te is az egyik ilyenben van, ugye egymás mellett áll egy pár nagyon komoly szálloda, aminek a hátsó részének ugye kijárata van magára a wellness részhez. Igazából ez mennyire hat ki erre az egész, hogy milyen a közönség, azaz, milyenek a vendégek, esetleg nem tudom, ez kiadta konyhára, lehet hülye kérdés, de így ez jutott az eszembe igazából.
1: Hát igazából egy teljesen más szemléleti, ugye egy ilyen étterem, egy ilyen wellness konyha, a szállodai konyha, mint mondjuk egy átlagos éttermet nézed. Persze, hogy kihat, mert teljesen más vendégkörrel találkozunk, mint egy átlagos étteremben a vendégek. Teljesen más igényeket, vendégigényt kell kiszolgálnunk. Igen, nagyon nagy csapatmunka a fontos itt az egészben.
0: De most mire gondolsz, amikor azt mondod, hogy másfajta igények mondasz egyet-kettőt, ami úgy előtt tipikusan?
1: Persze, mert hogy neked itt a körvendégeket tulajdonképpen már ismerjük, és tudjuk, hogy milyen igényeik vannak, és amikor visszajönnek egy-két hónap után, már ilyen ismerősként köszöntjük egymást, és egy családtagként kezdve. Tudjuk, hogy az egyik a fügét szereti, akkor neki kedveskedünk fügével. Tehát ilyen, mi ezeket figyelemmel kísérjük, meg szem előtt tartjuk, látjuk, hogy jön az egyik törzsvendég, akkor mindig készülünk rá. Annak függvényében tudod, hogy mit szeretnek azok a törzsvendégek.
0: És alapvetően nektek egy átlagos napon hány tányérétel készül el, vagy hogy néz ki ez nálatok?
1: Ez igazából még a vendéglétszámtól függ, de nálunk egy nap több szakaszra osztjuk tulajdonképpen, ugye, mert van egy reggeli büfénk, délben alakártányért törvés kiszolgáláson, este pedig ismét büfét, vacsora keretein belül szolgáljuk ki a vendégeket. Ugye ez egy 82 szobás hotel esetében a telítettségtől függ, de egy átlagos napon több száz adag étel elkészült, tehát ilyen 6-800 adagot mondanék úgy összességében reggeltől vacsoráig bezárólag.
0: Tegnap beszélgettünk a jó ismerősöddel, barátoddal, a másik Ádámmal, szintén konyhafőnökkel. Mondja, hogy abszolút kiment a divatból ez, amit mi a filmekből, meg a sorozatokból látunk, hogy a konyhában üvöltözés zajlik. Akkor ez már se, ez nálatok sincs. Neked sem kérdődél barátoddal, a másik Ádámmal, szintén.

0: tudod ezt, hogy mentes ez, mentes az, mentes amaz? Ezzel napi szinten találkoztok?
1: Igen, igen, ez mindennapi életünk része. Tulajdonképpen nem is nagyon tudjuk elkerülni, mert akár reggeli, akár a vég tekintetében mindig találkozunk gluténérzékeny, laktózérzékeny vendégekkel, tehát ezeket már próbáljuk bele-bele építeni a napi életünkbe, a menükbe, akár a reggeli tekintetében, vagy a vacsoránál is, hogy mindig találjanak a részükre megfelelő érzékenyétet, valamint, hogyha nem, akkor pedig kimegyünk és személyesen egyeztetünk a vendégekkel, hogy mi az, amit szeretne fogyasztani az érzékenységének megfelelően.
0: Nagyon érdekes dolgot mondasz, de hogy találkozol te a vendégekkel? Hogyha nekem van valami külön kérésem, például én most ott vagyok nálatok, akkor valahogy el tudok, igen, jutni hozzád? Vagy azt mondom, hogy szeretnék...
1: Hogyne,
0: de ez hogy néz ki?
1: Felszolgáló kollégán keresztül, és akkor kimegyünk a vendéggel, és mi kommunikálunk az étteremben kint. Megbeszéljük, mert adott esetben megmutatjuk neki, hogy mi az az étel, amiből nyugodtan fogyaszthat, ami minden allergéntől mentes. Ott megbeszéljük, hogy mi az, amit szeretne ezt a helyszín, és akkor bemegyünk a fogyasztóra, és elkészítjük neki azt az ételt, amit szívesen elfogyasztott.
0: Na, hölgyeim és uraim, nem tudom, hogy látjátok, ez az, amikor 4 csillag superior, de hát akkor ilyenek vannak. De hát ilyenek
1: abszolút, vannak. És szerintem nagyon fontos egyébként az, hogy a vendégnek is a visszajelzés, tehát ők is tök jó szájízzel távoznak, amikor beszélünk, esetleg újra visszajön, és akkor mi újság, hogy vannak, akkor emlékszem, de hogy Isten tudod, hogy a gluténérzékeny, akkor még az még egy 20 pont, és ezt ők meghálálják, és ezt nagyon jó szívvel látják.
0: Aztán megint egy kérdés, hogy de hát a magyarországi és a mondjuk messziről jött külföldi vendég között érezhető különbség van?
1: Már itt miért gondolsz?
0: Uh-huh. Arra gondolok, tudod, tehát, hogy megint ezek az igények. Lehet, hogy, tehát igazából, akkor másképp kérdezem. Tehát el tudom képzelni, hogy ugye mindenhonnan jönnek hozzátok, hogy valaki mondjuk tud, igen, olyat mondani, amire azt mondod, hogy jó, na ilyennel még nem találkoztam, de oké, megoldom.
1: Volt már olyan, igen. És mondjuk időben jelzik, tehát olyan is volt, hogy már nem tudom, egy héttel előtte jelezte a kedves vendég e-mailben, hogy neki ilyen igényei vannak, és ha be tudjuk szerezni azt az árut, beszállítóink kereszt, akkor berendeljük és elkészítjük neki. Uh-huh. Volt olyan, amikor este 8 órakor hívtuk el egyik kedves beszállítónkat, hogy másnapra prezentáljuk nekünk olyan árut, amit a kedves vendég igényelt, és el tudtuk készíteni, be tudtuk szerelni. Nagyon fontos, hogy a beszállítóink is a hozzáállások legyenek, tudod, hogy proaktívak, és másnap segítenek, és másnap reggel elénk tárítják azt a választékot, amire nekünk igényünk van, és segítőkészek benne.
0: Ha már
1: és azáltal annyira vendég is jó szájízzel távozik, mert megkapja azt, amit nem is gondolt, hogy be lehet szerezni.
0: És ha már beszállító, akkor különben helyi termelőkkel dolgoztok? Vagy ez úgy fontos a számotokra?
1: Igen, nagyon fontos. Helyi alapanyagokat is használunk, legfőképpen a zöldségek tekintetében, illetve nagyon finom sajtjaink vannak, amit konkrétan egy mórahalmi őstermelőnek a házi sajtjait tárgatjuk esténként a vendégek elé, amiről nagyon nagy slágere itt évek óta a sajt, amivel találkoznak. És sok esetben kérdezik az elérhetőségét is a helyi piacon is erről az úriember, és valahogy kimennek hozzá a vendégek elé sajtot venni.
0: Aztán
1: ez nagyon fontos az
0: gondolom. A második, ugye, és akkor ebből elkészülnek ugye az ételek, igen, pedig ugye van a büfé, mondtad, meg van az à la carte rész, és hogy az a kérdésem igazából, hogy ez valószínű, hogy változik az évszaktól függően. Ugye neked van ilyen kedvenc évszakod, amivel szeretsz dolgozni, és alapanyagokra gondolok?
1: Igen. Az ő. Az őszak. Azt mondom, hogy szempontból az ősz a legfantasztikusabb évszak. Ilyenkor olyan fantasztikus alapanyagok vannak, érkeznek, mint például a bomba, a sütőtök, a vadételek, gyökérzöldségek. Ezek nagyon inspiráló időszak, és nagyon sok színűen elkészíthetőek ezek az ételek.
0: Érdekes ez, hogy különben ki mit szeret tényleg, és amúgy vissza tudsz emlékezni, most hirtelen eszembe jutott, neked megvan-e az első étel, amit elkészítettél, és azt mondtad rá, hogy ez pont olyan lett, ami ennek lennie kell. Nyomot hagyott-e benned ez az élmény?
1: Igazából nincs, mert mindegyik ételt én azt gondolom. A főzelékeket leszámítva, hogy minden ételt mindig olyan nagy odafigyeléssel és szeretettel készítek. A főzelékeket meg olyan dolgok, hogy nem szeretem őket, és így mert elkészítem, de azok nem hagynak olyan mély nyomot bennem.
0: A másik kérdés, hírességek, mert csak megfordulnak.
1: Igen.
0: Na, ővelük kell külön foglalkozni, vagy ugyanúgy, mint a többivel? Vagy olyankor egyáltalán leadják neked ródót, hogy hallod, itt ül ez meg ez? Olyankor mi van?

0: igazából számomra minden vendéges formán fontos. Nyilván odafigyelünk rájuk, tehát picit jobban, mint az átlagra, de azt gondolom, hogy nem készítünk külön ételt, hanem kér külön fogást ő magának. De egyébként nagyon szerencsésnek mutatom magam. Az előző munkájában már volt lehetőségem együtt főzni például Gérard Depardieu-vel, ami igazából egy életre szóló élmény volt. Bejött a konyhára, és együtt készítettük el a vacsoráját, tehát azt az gondolom, hogy soha nem fogom elfelejteni.
1: Na de hát mondd már el, hát de mit csináltatok?
0: Valamint bérszínből széket csináltuk együtt főzőtséget, tehát elképesztő, hogy palacsintán sütöttünk is a kacsony fagyival, vagy gyümölcsikkel töltöttük be, tehát nagyon jó volt. És ő tényleg a négyes órót sütött a széket, fordatta a zöldséget, tehát igazából én mint egy kis kukta dolgoztam a kezzel alá, de iszonyatos élmény volt, és soha fogom elfelejteni.
1: Elképesztő, elképesztő. Na most az emberi részére vagyok nagyon kíváncsi, mert Toki ugye nyilván, ez kiderült már tegnap a számunkra, ugye, hogy a konyhafőnöknek az a feladata, hogy ugye tudja az, hogy mi mikor jön be, milyen alapanyag, mennyit használtunk el, egy balanszot, egy egyensúlyt kell tartania. Hát igazából konkrétan ez jelenti azt, hogy az egész konyha igazából a te válladat nyomja.
0: Igen.
1: De emögött ugye csak ott van az ember, és az ember nem mindig a konyhában van, hanem néha ugye konyhán kívül van. Konyhán kívül, első kérdésem, te mikor étterembe mész, akkor vadászod az új ötleteket?
0: Persze, igazából viszont inspirációt merít az ember mindig, hogy olyan étterembe megy el, és ebédel vasorázik, ahol olyat lát, amit esetleg azt mondja, hogy wow, ez igen. Azt nem föltézze abba a formába, de beépítem egy-egy hozzávalóját a következő étnapon. Ezeket felszoktam egy kis egyet beérni, és amikor ott tartok a fél éves időszakban, hogy étnapot érök, akkor bizony előmerítem azt az egy-egy alapanyagot, amit azt láttam, hogy Isten ezzel jó, és ezt milyen szívesen használnám.
1: A másik viszont, hogy ugye vannak olyan szituációk, amikor a való életben olyan helyzetben vagy, hogy valaki főz körülötted. Lehet ez pár, édesanyja, haverok, bárki. A messziről láthatod, hogy nem úgy kéne. Kibírod, vagy beleszólsz?
0: Az a baj, hogy nem bírom ki.
1: Hogy viseli?
0: A szűk ismeretségük ezt már megszokta. Hogyha éppen olyan ismeret, sőt, főzök, akit annyira nem szokták meg, utána elnézést kérek, hogy nem akartam beszélni. Szóval jó indulatból mondtam, amit mondtam.
1: Jó, van, ez tökéletes, és az utolsó kérdésem pedig az, hogy amúgy, amikor egész nap tényleg ott vagy a konyhában, sokat hallom azt a kifejezést, hogy háziasszonyoktól például, hogy mire elkészül a kaja, annyira, ezt így szokták mondani, annyira telemegy az orrom illattal, hogy én utána már enni nem tudok, ugye? Most ebben benne van az, hogy kóstolgatják, és a többi, és már egyszerűen már nincs kedvük enni. Neked egy egész napos konyházás után, konyha főnököst is, és után otthon van még kedved főzni?
0: Van, persze. Én a egyszerűbb ételeket gyorsan elkészíthetem, ami beleférőzőbe, de simán megkészítem egy tengeriát, egy sírtorosztont, pár ilyen grillzőcsöket, tehát simán az előveszem a sertenyőt is, és bevásárolok, és majd főzök egyre.
1: És még arra vagyok nagyon kíváncsi, ezt a nap is megkérdeztem, de nagyon kíváncsi vagyok a te véleményedre is, hogy érdekes dolog ez, hogy amikor valaki szakács akar lenni, vagy valaki azt szeretne, hogy én majd egyszer séf leszek, vagy konyhafőnök, ugye? Hogy ez mennyire könnyű, avagy nehéz, és mennyire rögös út szerinted? Hogyha mondjuk valaki most ezen gondolkozik. Mit mondanál?
0: Én mindenkinek, aki szereti ezt a szakmát, csak ajánlani tudom. Én igazából legalsó részben fogtam végigjártam mindent, és minden pillanatát élveztem, és minden pillanatát élvezem. Tehát, hogyha valakinek olyan a hozzáállása, és megfelelő alázattal dolgozik az élete során, és mindent kipróbál, akkor a nyert ugye van.
1: Jó, hát akkor nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál. Pető Ádám volt itt velünk, aki Mórahalmon van, és az egyik 4 csillagos Superior szállodának vezeti a konyháját. Köszi szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm szépen, szép napot nektek.
1: Szia-szia.
2: Panno Rádió. Az interneten és az FM 91.5-ön.

0: Támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75.
0: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.

0: programajánló.
1: 35. Szent István napi kenyérszentelési ünnepség Tornyosor. Augusztus 7-én 21 órától a nyári színpadnál a Tanya Színház előadása várja a látogatókat. Augusztus 8-án szombaton saktorna, gyermekprogramok tombola, főzőverseny, pálinka és kalácsütőverseny. 17 órától az Adai Jancsi Bohóc Bábszínház Egyesület bábjátéka, 21 órától pedig a Csasznyi Imre és bandája következik. Augusztus 9-én vasárnap 11 órától ünnepi szentmise. Ünnepelj velünk Tornyoson!
2: Média támogató a Pannon RTV.

Kompresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910

0: Most 13 óra 43 perc van, ennyi volt a presszó mára. Különben az egyik hallgató nagyon cuki üzenetet írt, amíg beszélgettem ugye Ádámmal, konyhafőnökkel. Írt az egyik hallgató, hogy sziasztok, nagyon kellemes volt ez a beszélgetés, olyan jól elhallgattam, hogy itt álltam a tűzhely mellett, és simán leégettem a hagymát. Hát ezt egyrésztről örülök, hogy tetszett a beszélgetés, másrészt sajnálom, hogy a hagymád elment a túróba, de hát remélem, hogy volt otthon még, aztán lesz hagyma a mai ebédhez. Köszönöm szépen a figyelmet, én Zvekán Péter Zeci voltam, Nagy Hényesi Dávid is itt volt veletek. Maradjatok továbbra csak 91-5 mellett, hiszen mindjárt jön az Editor's Choice, aztán különben pedig sok-sok-sok jó zene, velem legközelebb majd hétfőn találkozhattok. További szép napot!
1: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
2: A te zenéid.
1: A te rádiód.

0: Reklám.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terakeramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terakeramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
3: Éhségyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs
4: 14 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Harmadik napja tart a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítványról szóló vita a köztársasági képviselőházban. Öreg Anna a Szabad Polgárok Mozgalmának alelnöke felszólalásában úgy fogalmazott, hogy ez a kormány a legkevésbé Gyuro Macut kormánya. Tovább emlékeztetett arra, hogyan alakult meg a mostani kormány. 2025. január végén mondott le Milos Vucevic, akkori szerb kormányfő, miután a szerb haladó párt aktivistái Újvidéken megvertek egy tüntető egyetemista lányt. Öreg Anna szerint még akkor ki kellett volna írni a választásokat, de ehelyett belevágtak az új kormány építésébe, mára pedig ide jutottak, hogy a bizalmatlansági indítvány van napirenden. Miroslav Aleksić, Szerbia Népi Mozgalmának frakcióvezetője, azzal kapcsolatban bírálta a kormányt, hogy a médiában eltitkolják az igazságot az emberek elől, így a lakosoknak nincs meg a tájékozódáshoz való alapvető emberi joguk. Anna Brnabić házelnök tegnap este a Pink televízióban úgy nyilatkozott, hogy a vita ma mindenképp lezárul, még akkor is, ha az ülés késő estig elhúzódik. A szerbiai kőolajipari vállalat próbaüzembe helyezett két bánáti gázerőművet, az egyiket Banacko Milosevon, a másikat pedig szerb Csernyén. Ez lehetővé tette az elektromos áram termelését a korábban kihasználatlan gázkészletek aktiválásával. A beruházások értéke mintegy 2 milliárd dinár, a létesítmények teljes beépített teljesítménye pedig 5 megawatt. A Banacko Milosevő kis erőmű évente 21 gigawatt, míg a szerb csernyei 19,5 gigawattóra áramot képes termelni, ami csaknem 8000 átlagos háztartás ellátására elegendő. A beruházásnak köszönhetően lehetőség nyílt az eddig fel nem használt gázból történő áramtermelés növelésére, miközben csökken a káros anyagok levegőbe jutása és javul az energia hatékonyság, közölte a NISZ. A vállalat 2013 óta valósítja meg az olaj- és gázmezőkön található kiserőművek építési projektjét a működési hatékonyság növelése érdekében. Egyre gyakoribbá váltak a szándékos rongálások Palicson. A Palics Park Kft. Tájékoztatása szerint jelentős károk keletkeztek a közterületi berendezéseken és a közösségi terek egyéb infrastruktúrájában. Az általuk közzétett felvételeken összefirkált szemetesek, térkövek, padok és reklámtáblák láthatók. A parton lévő Palics felirat egy darabját is letépték a vandálok. A Palics Park Kft. Munkatársai azt írják, folyamatosan azon dolgoznak, hogy a keletkezett károkat mielőbb helyreállítsák, ám az efféle magatartás jelentős veszteséget okoz közös értékeinkben. Ezúton kérünk minden lakos, turistát és látogatót, hogy járuljanak hozzá Palics értékeinek megóvásához, és viszonyuljunk felelősséggel azokhoz a közterületekhez, amelyeket mindannyian használunk, olvasható a bejegyzésükben. Hatályba lépett a Magyar Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény. Ezt közölte a Magyar Köztársasági Elnök jogkörei gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták. A Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, hogy a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 32 fok van, a délután hátra levő részében is napsütéses lesz az időjárás, és a meteorológusok szerint tovább emelkedik a hőmérséklet akár 33 fokig.
1: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
8: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
9: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
10: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
11: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
1: Bomax. Fedezd fel az új kedvenc dalod. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: is the answer.
1: Műsorajánló.
2: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
3: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannonrádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: Kedvenceink, neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: Programajánló.
1: Nagy boldogasszony napi búcsú Töröktopolyán augusztus 14-én és 15-én. Augusztus 14-én a zarándokok érkezését 14 óra 30 perctől várják, majd egyebek között keresztúti ájtatosság, bűnbánati igeliturgia, jónási alkalom következik. 19 órától ünnepi püspöki szentmise lesz, vezeti és szentbeszédet mond Monsignor Pál József Csaba, temesvári megyés püspök, házigazda Monsignor Mirko Stefkovics, nagybecskereki megyés püspök. A szentmise után gyertyás körmenet, majd a templomban felajánlási ima következik Szűz Mária szeplőtelen szívének. Augusztus 15-én 10 órától ünnepi búcsúi szentmise lesz. Szeretettel várjuk a zarándokokat a Nagybecskereki Egyházmegye egyetlen Mária kegyhelyére.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Programajánló.
3: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futóműbeállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: 15 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Erős és tartós hőhullámra figyelmeztet a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet és a Belügyminisztérium. A lakosságot SMS-ben is tájékoztatták az extrém időjárásról. Holnap a csúcshőmérséklet 33 és 37 Celsius fok, péntektől pedig 35 és 38 Celsius fok között alakul, helyenként a 40 Celsius fokot is elérheti. A jelenlegi előrejelzések szerint a hőhullám augusztus első 10 napjában végig kitart, és augusztus 5-e és 8-a között lesz a legerősebb, amikor az ország legtöbb részén 40 fok körüli legmagasabb nappali hőmérséklet várható. A városi területeken trópusi éjszakákra is számítani kell, a legalacsonyabb a hőmérséklet 20 és 24 fok között alakul. A Belügyminisztérium arra figyelmezteti a polgárokat, hogy megtévesztő elektronikus levelek terjednek, amelyekben ismeretlen feladók a Köztársasági Geodéziai Intézet munkatársainak adják ki magukat, és pénz befizetésére próbálják rávenni a címzetteket. A minisztérium óvatosságra int és arra kéri a polgárokat, hogy ne reagáljanak ezekre az üzenetekre. A hamis e-mailek első ránézésre hivatalosnak tűnő címről érkeznek, és a levél tárgyá szereplő hivatkozás is megtévesztő lehet. A hivatalos közlemény szerint olyan csalási módszerről van szó, amelynek során a feladó e-mail címét meghamisítják, hogy úgy tűnjön, mintha egy hivatalos állami intézmény küldte volna az üzenetet. Egyre gyakoribbá váltak a szándékos rongálások Palicson. A Palics Park Kft. Tájékoztatása szerint jelentős károk keletkeztek a közterületi berendezéseken és a közösségi terek egyéb infrastruktúrájában. Az általuk közzétett felvételeken összefirkált szemetesek, térkövek, padok és reklámtáblák láthatók. A parton lévő Palics felirat egy darabját is letépték a vandálok. A Palics Park Kft. Munkatársai azt írják, folyamatosan azon dolgoznak, hogy a keletkezett károkat mielőbb helyreállítsák, ám az efféle magatartás jelentős veszteséget okoz közös érdekei, értékeinkben. A szerbiai kőlaipari vállalat próbaüzembe helyezett két bánáti gázerőművet, az egyiket Banacko Milosevon, a másikat pedig Szerb Csernyin. Ez lehetővé tette az elektromos áram termelését a korábban kihasználatlan gázkészletek aktiválásával. A beruházások értéke mintegy 2 milliárd dinár, a létesítmények teljes beépített teljesítménye pedig 5 megawatt. Banacko Milosevo kiserőmű évente 21 gigawattóra, míg a szerb csernyei 19,5 gigawattóra áramot képes termelni, ami csaknem 8000 átlagos háztartás ellátására elegendő.
5: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 32 fok van, a délután hátra levő részében is zavartalan napos időre számíthatunk. A meteorológusok szerint még 33 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
4: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Készen állsz?
9: Oh, yeah!
0: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
9: Nóta! No,

0: Magyar kedvencek szövegmentesen a 91.5 Pannonrádióban.
1: Sziasztok, Kálé Szandrás vagyok, hallgassátok a Pannonrádiót!

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Visszérkezelés és az erek Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic Poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: 16 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Híradó.
5: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Lobod Árpád. Folytatódik a szerb parlament rendkívüli ülése, a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány van napirenden. Hőségriasztást adott ki a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása, és erdőtüzek pusztítanak Európa több országában. Ezek a híradó főbb témái, jönnek a részletek. A kormány elleni bizalmatlansági indítványról vitázik a köztársasági képviselőház. Az ellenzék elvesztette a polgárok bizalmát, ezt mondta a mai ülésen Alekszandár Mirkovics. A szerb haladó párt köztársasági parlamenti képviselője hozzátette, az ellenzék 24%-os támogatottsággal került be a parlament jelenlegi összetételébe. Ehhez képest most az összes ellenzéki párt együttesen 3-4% közötti támogatottsággal rendelkezik. Az ellenzéki képviselők közül többen a kormány oktatáshoz való hozzáállását bírálták. A Zöld Baloldali Front képviselője Györgye Pavicevic szerint a rendszer fejlesztése helyett nyomást gyakorolnak a tanárokra, a diákokra és az akadémiai közösségre. Anna Brnabics házelnök pedig bejelentette, hogy a parlament 18 óra után is dolgozni fog, a képviselők várhatóan ma szavaznak a kormány elleni bizalmatlansági indítványról. Erős és tartós hőhullámra figyelmeztetett a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet és a Belügyminisztérium. A lakosságot SMS-ben is tájékoztatták az extrém időjárásról. Holnap a csúcshőmérséklet 33 és 37 fok, péntektől pedig 35 és 38 Celsius fok között alakul, helyenként a 40 fokot is elérheti. A jelenlegi előrejelzések szerint a hőhullám augusztus első 10 napjában végig kitart, és augusztus 5-e és 8-a között lesz a legerősebb, amikor az ország legtöbb részén 40 fok körüli legmagasabb nappali hőmérséklet várható. A városi területeken trópusi éjszakákra is számítani kell, a legalacsonyabb hőmérséklet 20 és 24 Celsius fok között alakul majd. A Duna vízállása hetek óta alacsony, a tartós szárazság és a csapadék hiány pedig egyre inkább érezteti hatását. A kialakult helyzet nem csak a természetre, hanem a folyó használatára és a környékbeliek mindennapjaira is hatással van. Balázs Zita Nyugatbácskában járt.
6: Gombosnál szerdán mínusz 77 cm mutatott a vízmérce. A helyiek azt mondják, körülbelül 20 éve nem látták ennyire alacsonyan a Dunát. A visszahúzódó víz miatt a folyó arculata is megváltozott, a környékbeliek szerint pedig már nem lehet úgy horgászni és fürdeni, mint régen. Dragán Pavlovics Zomborból. Kritikusan rossz, rendkívül alacsony. Volt már valaha ennyire alacsony a vízállás? Volt már, 2004-ben vagy 2006-ban is volt hasonló, de a 80-es évek eleje előtt is előfordult, hogy annyira alacsony volt a Duna, hogy szinte gyalog is át lehetett volna kelni rajta. Most már csak csónakkal lehetne, de az már egy másik ország, egy másik határ. Apatinnál mínusz 34 cm-es vízállást mértek szerdán, ami ugyan némi emelkedést jelent az elmúlt napokhoz képest, de ez még így is nagyon alacsonynak számít. A sétálók szerint teljesen megváltozott a Duna arca. Még néhány évvel magas vízállást fotózták, addig most a visszahúzódó folyó után maradt mederrészek és homokpadok kerülnek a kamerák elé. Takács Tíme a Kupuszináról.
7: Kupuszináról jöttünk ide megnézni a vízállást, hogy milyen a helyzet. És mit tapasztaltok, milyen a helyzet? Hát eléggé sokkolva voltunk, először ott mentünk le a motelnál, és hát nem is látszik igazából, hogy a Dunán lennénk. csak az látszik, hogy homok, homok és iszap, úgyhogy eléggé fura.
6: A Kárpát-medence víztározóinak vízkészlete történelmi mélyponton van, mondja Hulló István biológus. A térség talajában jelenleg mintegy 8 köbkilométernyi víz hiányzik.
0: A Duna jelen pillanatban az, ami a kis patakkal, csermellyel, kisebb vízfolyásokkal megtörtént az utóbbi években, nem most utolérte a nagyokat, a Duna gyakorlatilag az ő vízgyűjtő területe ugye az Alpok, hát korábban a gleccserek táplálták, azok lassan elolvadnak, a hó, ami az Alpokban is alig van, és a csapadék, amely hát nem érkezik, mint korábban. Ez a három nagyon fontos tényező. Pontosabban ebben a régióban jelen pillanatban nagyobb a kipárolgás, mint a beérkező csapadék, ugye ez ilyen félsivatagi állapot.
6: A szakember szerint a Duna vízszintje idővel visszatérhet a megszokott szintre, ugyanakkor kiemelte, hogy a jövőben jóval nagyobb figyelmet kell fordítani a vízgazdálkodásra. Hozzátette, a most tapasztalható történelmi mélységű alacsony vízállás is nagyrészt a vízgazdálkodási intézkedések elmaradásának következménye.
5: Lángokban áll Dél-Európa, Franciaországban, Spanyolországban és Törökországban is hatalmas erdőtüzek pusztítanak. Több százezer embernek kellett elhagynia otthonát, miközben a rendkívüli hőség és az erős szél tovább nehezíti a tűzoltók munkáját. A tűzoltásban Szerbia is segít, az egyik legérintettebb térségbe, Spanyolországba küldött Super Puma helikoptert a pusztító erdőtüzek megfékezésére. Mecserik Anita összefoglalója.
2: Lángok uralják Európa több térségét, erdők égnek, településeket ürítenek ki, és ezrek dolgoznak a tüzek megfékezésén. A hatóságok szerint a veszély még nem múlt el, a következő napok időjárása pedig újabb kihívásokat tartogat. A legsúlyosabb helyzet Franciaország délnyugati részén, Bordeaux térségében alakult ki. A Gironde megyében tomboló tüzek eddig mintegy 42 ezer hektárnyi területet perzseltek fel, és több mint 220 ezer embernek kellett elhagynia otthonát. A lángok lakóházakat is elértek, miközben több ezer tűzoltó és katona dolgozik a tűz megfékezésén. Emmanuel Macron, francia elnök, a katasztrófa sújtotta térségbe látogatott, ahol azt ígérte, hogy az állam minden szükséges segítséget megad az érintetteknek. Spanyolországban is kritikus a helyzet. A Madrid környéki, valamint az Ávila, Castellón és Toledo térségében pusztító tüzek miatt eddig több mint 73 ezer embert evakuáltak. A legtöbb kitelepített Madrid tartományból származik. A spanyol kormány rendkívüli intézkedéseket vezetett be, a hadsereg különleges egységeit is bevetették, és országos szintű veszélyhelyzetet hirdettek. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a sűrű füst és a gyorsan változó tűzhelyzet miatt tartsák be az utasításokat. Eközben a nemzetközi segítségnyújtás is elindult, Szerbia egy Super Puma helikoptert küldött Spanyolországba. A segítség az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusán keresztül érkezett támogatásokhoz csatlakozik, amelyben több ország is részt vesz. Erdőtűz pusztít Törökországban, Antalya közelében is. A lángok megfékezésén helikopterek, repülőgépek és több mint 100 erdészeti illetékes dolgozik. A helyzetet tovább nehezíti a rendkívüli hőhullám. Egyes térségekben a hőmérséklet meghaladja 40 Celsius fokot, Adanában pedig akár az 50 fokot is elérheti. A görög turista paradicsomban, Páros szigetén is pusztít az erdőtűz, már több településről is evakuálni kellett a lakosságot. A gyorsan terjedő tűz elől sokan a tengerpartra menekültek. A helyi egységek a közeli Naxos és Szírosz szigetéről, valamint a görög szárazföldről is erősítést kértek. Erdőtüzekről számoltak még be, továbbá Portugália, Ukrajna és Montenegró térségében is. A hatóságok attól tartanak, hogy az újabb hőhullám ismét kedvezhet a lángok terjedésének.
5: A pontos idő 16 óra 9 perc.
4: Időjárás.
3: Szobotkán és környékén jelenleg 34 fokot mérhetünk. Verőfényes napsütés, fokozódó kánikula, ez vár ránk holnap és az elkövetkező napokban. Csütörtökön a csúcsértékek 35 fok körül alakulnak, még pénteken és a hétvégén 37-38 fok valószínű.
4: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
8: Reklám.
9: Augusztus 1-én Best of Garden az Oromhegyesi Atlantisban. A legjobb 2000 és 2010 közötti parti himnuszokat hozzuk el. Azokat a slágereket pörgetjük újra, amelyekre együtt bulisztunk, énekeltünk és táncoltunk hajnalig. A fergeteges hangulatról Rév és Maxi gondoskodik. Augusztus 1. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
10: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
9: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
10: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
9: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
10: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
11: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
12: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön, Boros Alennel.

Ez volt Love Me Not, Ray Villanelle dalával indult a mai csillaghullás. Jönnek a legnagyobb kedvencek a folytatásban egészen 20 óráig itt a 91.5-ön. Ti pedig kérjétek, kívánjatok, írjátok meg, mit hallgatnátok a 90-es évektől egészen napjainkig. Ezt a jól ismert elérhetőségek egyikén tehetitek meg. 063-621-605, illetve na Facebookon csillaghullás Pannonrádió. Ja, most mindjárt Kygo, Khaliddal és Griffinnel a Say My Love. Itt a műsor elején, aztán pedig a Wise és a Memories. Egy jó kis újdonság, még mielőtt a mai első kérések teljesülnének. Játszon is fogunk majd a harmadik órában az Atlantis Garden hétvégi eseményével kapcsolatosan. 2000-es évek legjobb zenét szállítja majd nektek Réber, illetve Maxi. Szóval, akkor vágjunk is bele. Kellemes időtöltést kívánok, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztak, vagy bármit műveltek, veletek pedig a folytatásban a műsor házigazdája. A mikrofon is a keverő előtt, Borosan lent halljátok.

Wise és Memories, négy a műsor elején. A folytatáson pedig már az első új kérések teljesülnek. Sia Len, Sean Paul és Dua Lipa No Light című dalát szeretném kérni. Claudia üzenete volt ez, mindjárt hallhatjuk. Na, kettő énekes duettjét. Ez még Dua Lipának abból az időszakából volt, amikor inkább ugye közreműködésekben vett részt, tehát még nem jutott be az igazi siker, de azért, mert ott volt az előszobájában. Szép napot a Dániel Félgyüttestől kérném az Éjjük át című dalt. Már nagyon várjuk a koncertjüket Kanizsán. Üdve Ági! Bizonyám augusztus 16-án lesz a Dániel Félgyüttes koncertje Magyar Kanizsán. Az Éjjük át című dalt pedig itt a Csillagulásban másodiként jön. Hello Emiliának szeretném küldeni Halott pénz, Szétszeretlek című dalát. Peti kérte is küldi, ezt is hallgatjuk. Üdv Avicii-től a Waiting for Love, ezt kérném a meló mellé. Kösz szépen, Arnold! Jön majd Avicii-nak az a dala, amelyben egyébként a vokált John Legend biztosította, ez pedig a Waiting for Love, a szerelemre várva. Hallgatjuk majd a blokk végén. És még egy üzenet, szia, Andi vagyok Tompáról. Maître Jim Escutumé című dalát szeretném. Köszönöm. Franciásan ejtettem ki, egyébként a dal címe annyit jelent, szeretsz engem? Szóval Maître Jim Escutumé, ez jön elsőként, aztán Daniel Fi, majd Sean Paul Dua Lipával, itt lesz a Halott pénz Olá Helénával, és a blokk végén egy jó kis Avicii dal. Továbbiakról pedig 19 óráig gondoskodhattok. Kérjetek, kívánjatok a 90-es évektől egészen napjainkig.

Kívánsággalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig. A Panna Rádióban.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Panna Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A Megasztár korábbi győztesek Gudics Máté szállítja legújabb dalát, ennek a címe Égetem, erről mesél nekünk.
2: Az eddigi dalaim azt gondolom, hogy egy útkeresés volt mindegyik a maga műfajába teljesen. Nem lehet teljesen elvonatkoztatni rock zenétől az előző dalaimat, viszont azt mondom, hogy ez az, amit én szeretek, és ezt szeretném képviselni, és nagyon vártam már tényleg, hogy megjelenjen, és úgy láttam, hogy tetszik is a közönségnek. Koncerteken már többször játszottuk, úgyhogy ott is nagyon jó visszajelzéseket kaptunk a dallal kapcsolatban. Szerettem, én ez a pörgős srác vagyok, egyébként ez a rocker srác, úgyhogy remélem lesz még ilyen dal hamarosan. Hát lemezem biztos vagyok benne, hogy igen. Pultnál egy józan pillanat, fejemben fáradt gondolat. Szerintem a dalszöveget nem kell túl misztifikálni, ez arról szól, amiről szól. Ez a szakmánkból adódóan is előfordul többször. Folyamatosan égetjük hétvégén a gyertyát. Na hát én azt gondolom, hogy mi zenészek egyértelműen igen, nem kell túlságosan a gonosz dolgokra gondolni. Elég az a mindennapi mókuskerék, amiben vagyunk, ugye éjszakázunk rengeteget, hogyha egy nap van több fellépés, ugye az is egy eléggé megterhelő dolog tud lenni. És hát nyilván ez a nyári időszak, ez erről szól, hogy megyünk éjjel-nappal, úgyhogy nagyjából erről szól a dal. Tehát maga ez a rekett, ez a rockos világ, ez muszáj egy kijöjjön dalból, tehát teljesen mindegy, hogy most egy diszkós lágert akarunk írni, de én éneklem el, akkor is ez valamennyire Gudics Mátés lesz. Úgyhogy nem hiszem, hogy nagyon túlságosan nehéz ezt így a keretek között tartani. Mondom, tehát elég sok rétű dal született már, ami nekem íródott. Mindegyikben megtaláltam én magamat, hiszen a közönség is.
3: Sziasztok! Gudics Máté vagyok, ez pedig az új dalom. Hallgassátok ti is a Pannon Rádióban!

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
2: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: Csillagullás. Több mint kívánság műsor. Hétköznaponként 16 órától. A Panna.

0: reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
6: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DOO.RS 069 123 35 15
2: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25 024 55 50 25
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
5: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dalom.

Boom into the Sun, nagyot megy ez a dal, Hugel, Ultranate és Imaila Angel. 17 óra 13 perc van, újabb kívánságdalok teljesülnek. Szép napot az álmokfutóktól, a Hold dalát szeretném kérni a kívánság műsorban. Kellemes délutánt, Anasztázia. Szólni fog, de felújított változatban, amelyben közreműködött Lotfi Begi, Náksi Attila, Dr. Béres, illetve természetesen Kozsó is. Szia, Szás Ekvádorját hallgatnám meg. Tibi kérte ezt a klasszikust, jön majd ez Szás is. Hali, ma is jó hangulat, csak így tovább. Jöhetne a Loco Loco nekem meg, akik szeretik. Kösz Alen, Ármin voltam. Meg lesz, örülök, hogy tetszik, jön Gordó és Rainer Zönevelde. Közös dala, a mai kedvencek közül a Loco Loco is. Hello csillakulás, így indul a következő üzenet. Horváth Tamás és Tóth Abigail közös dalát szeretném kérni, Violetta. Ez a tagadott címet viseli, úgyhogy jön majd Horváth Tomi és Tóth Abigail. Valamint még egy üzenet. Szevasz, Laci vagyok, az Everybody Dance Now régi zenét szeretném. Köszi előre. Meg lesz Laci, CNC Music Factory és Gonna Make You Sweat, vagy az Everybody Dance Now. Ezzel indulunk, aztán Horváth Tamás Tóth Abigaillel, Gordo és Rainer Zönevelt követi őket. Majd itt lesz ugye az Álmokfutók dal, Lotfi Begi, Náksi Attila, illetve Dr. Béres újragondolásában. És a blokk végén Szástól, az a jó kis Ekvádor.

0: Én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
1: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
2: On your number one hit music station.
1: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lófi Begy vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: Reklám.
1: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
2: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Augusztus 1-én Best of Garden az Oromhegyesi Atlantisban. A legjobb 2000 és 2010 közötti parti himnuszokat hozzuk el. Azokat a slágereket pörgetjük újra, amelyekre együtt bulisztunk, énekeltünk és táncoltunk hajnalig. A fergeteges hangulatról Rév és Maxi gondoskodik. Augusztus 1. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
4: Műsorajánló.
5: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
6: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
7: Rocky Deal, Scofival, minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.
8: Sziasztok, Lengyel Johanna vagyok, és ti pedig a Pannon Rádiót hallgatjátok.

0: Alright. Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Lengyel Johanna után most jön Király Viktor, aki a legújabb daláról mesél nekünk. Bocsi, nem bocsi. Sorry not sorry, ez dal címe.
2: Nem egy új szerzemény, viszont a hangszerelése az teljesen új. 2019-ben ugye voltam egy külföldi zeneszerző táborban. Ezen a dalon is egyébként két külföldi zeneszerzővel, egy brit lányjal, Sofiával, és egy holland fiúval dolgoztunk össze ezen a dalon. Teljesen máshogy szólt 2019-ben, de akkor is így megvolt a potenciál, hogy ebből esetleg egy jó dal legyen, de én nem voltam megelégedve a hangszerelése, és éveken keresztül a családom, a feleségem, mindenki ütögette a fejemet, hogy ezt ki kéne adnom. Won't you try just understanding? Why can't you see my point of view? A címe az nagyjából az, amiről beszélek, hogy ezt, nyilván lehet ezt különböző sztorikba helyezni, de ez egy ilyen bocsi nem bocsi életérzés, hogy ez vagyok én, ezt csinálom, ez az autentikus énem, ha tetszik, ha nem, bocsi nem bocsi. De egyébként szó szerint onnan jött ez az ötlet, hogy ott voltam a táborba, beszéltem a feleségemmel, de nem akarom, hogy senki írja meg ilyen cikkeket, hogy összevesztem a feleségemmel, mert csak egy ilyen kis cuki kis nem tudom, telefonbeszélgetés volt, és azt hiszem a végén mondtam neki, hogy sorry not sorry, baba, de nem így fog, mert néha szoktam angolul is beszélni vele. Egyáltalán nem jellemző rám, hogy egy régi nótát így kiveszek a fiókból, és leporolom. Van egy ilyen, nem tudom, hogy ez jó vagy rossz szokás, nekem mindig a legújabb dalom a kedvencem. És én úgy fogom fel, hogy ha valamiért a fiókba került, akkor van egy ok, amiért a fiókba került, de ez nem mindig igaz. Lássuk a Sorry Not Sorry. Szóval vannak olyan gyémántok, amit úgy bekerültek valamilyen módon a fiókra, és érdemes utána visszanézni rá. Stop

0: Programajánló.
1: Fokhagyma Fesztivál és Falunap a Ludasi Vásártéren, augusztus 8-án, szombaton. Finom falatokkal és hűsítő italokkal várjuk. Sőt, a kiváló ludasi fokhagymát is beszerezheti nálunk első kézből a termelőktől. A megnyitó 18 órakor kezdődik, majd az est 19 órától fokhagymás játékokkal, kultúrműsorral és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik. A talpalávalót a Kikindai Vidámfiúk zenekar húzza. Ne feledjék, augusztus 8-án minden út Ludasra vezet.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
0: Műsorajánló.
6: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A Szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
4: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
5: A hely, ahová belépsz, tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
8: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Mick Csikka a mai kedvencek közül, DJ Goya és Jason Derulo dala, itt a Csillagkulás mai harmadik órájában, ahol is mindjárt játszunk egyet az Atlantis Garden szombati eseménye kapcsán.
1: Augusztus 1-én Best of Garden az Oromhegyesi Atlantisban. A legjobb 2000 és 2010 közötti parti himnuszokat hozzuk el. Azokat a slágereket pörgetjük újra, amelyekre együtt bulisztunk, énekeltünk és táncoltunk hajnalig. A fergeteges hangulatról Rév és Maxi gondoskodik. Augusztus 1. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
0: Szombat este tehát a 2000-es évek legjobbát pörgeti nektek Réver, illetve Maxi. Amennyiben páros belépővel ti is ott szeretnétek lenni, illetve bebiztosítani a helyeteket, akkor a folytatás van, mintegy 7 perc száll majd a rendelkezésetekre, addig tart a játék. Csak is kizárólag SMS-ben játszunk, 063-621-605. Csak a neveteket kell elküldenetek. Ennyi a dolgotok, teljes nevet, vezetéknév, keresztnév, és ami fontos, csak és kizárólag a saját nevetekben játszhattok. Az Atlantis Garden nyereményjátéka ezennel kezdetét vette.
2: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: Augusztus 1-én Best of Garden az Oromhegyesi Atlantisban. A legjobb 2000 és 2010 közötti parti himnuszokat hozzuk el. Azokat a slágereket pörgetjük újra, amelyekre együtt bulisztunk, énekeltünk és táncoltunk hajnalig. A fergeteges hangulatról Rév és Maxi gondoskodik. Augusztus 1. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
1: Nyereményjáték lezárva, indul a sorsolás, rövidesen kiderül le. Kik nyerik ma a páros belépőket, kettő nyertese lesz a mai játéknak, illetve holnap és még pénteken is játszani fogunk itt a Csillaghullásban. Amíg a sorsolás tart, addig pedig jön Nicki Minaj.

Megtörtént a sorsulás, már is mondom, kiknek kedvezett a szerencse, páros belépő a szombatesti buliba, a retro buliba 2000-es évekkel, az Atlantis Gardenbe. A nyereménye Engi Enikőnek, illetve Szűcs Leónának. Másodmagatokkal kívánok nagyon jó bulit, a nevetek ott lesz a nyertes listán, szombat este az Atlantis Garden jegypénztáránál, úgyhogy Engi Enikő, Szűcs Leona, jó bulit, gratulálok, illetve akinek nem sikerült, ne csüggedjen, a holnapi csillagulásban ismét játszani fogunk, ismét el lehet majd vinni, és bebiztosítani a helyeteket szombat estére páros belépővel. Most viszont újabb kívánság dolog teljesülnek, és ebben az órában még jöhetnek újabbak is. Hello Allen, ha lehet a Despacitót kérném, további jó műsort. Mónika kérte, jön Luis Fonsi és Daddy Yankee közös dala, igazi nyári hangulat van ez a jól ismert latin kedvenc. Hello, munkán hallgatom a csillaghullást, szeretném Flowrider Right Round számát. Ezt már Andrétől kaptam, hallgatjuk majd Flowrider és Kesha dalát. Szia, Biolexik, új zenét szeretném Nagy Bogival. Köszi, Niki. Meg lesz, nem hiszek egyébként ez a dal címe. Illetve sziasztok, a Soho Partytól az Éjjel soha nem érhet véget számot kérném Krisztina Horgosról. Soho Party klasszikusa jön majd a blokk végén, előtte Flowrider Kesával, itt lesz Biolex és a Slap Nagy Bogival, kezdésnek pedig Luis Fonsi Daddy Yankee-vel.

0: Your favorite show.
1: Your number one.
0: On Pannon Radio.
2: Csillagullás. Sziasztok, Bálex vagyok. Ez pedig itt az új Bálex és a Slavdar.

Csillaghullás, a könnyű zene egér. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran tudálhatsz. Csillaghullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
0: Reklám.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Hiába
1: ordítom, hogy ébred. A folytatásban Diazt hallhatjuk, hogy a Well Hello oszlopos tagját, aki Mentával ismét összeállt és elkészítették elsőként a Méreg című dalt, erről mesél.
2: Több éve beszéltük a Mentával, hogy de jó lenne valamit csinálni, de úgy igazán körvonalazódni szerintem egy éve rajzolódott ki az, hogy na jó, most már akkor tényleg menjünk rá valamire. Nekünk ez egy nagyon fontos dal, egy nagyon őszinte és önazonos dal, és így az elmúlt néhány évben történt néhány olyan dolog, ami nem volt túl jó, és itt visszaköszönnek a sorokban olyan gondolatok, de olyan is volt, amikor azt gondolom, hogy nem feltétlenül a legjobb úton jártam, vagy jártunk, és vannak azért olyan időszakok az ember életében, amikor ezeket nem feltétlenül ismered el magadnak sem, csak aztán valahogy így később tényleg így a, nem tudom, így a belső hang figyelmeztet, és sokszor meg se hallod ezt a belső hangot, mondjuk csak kicsit később. És tulajdonképpen ez a dal így erre reflektál, de mind a mellett én azért azt gondolom, hogy mind a mellett, hogy egy melankolikus, szomorú dalról beszélünk, én pláne abból, amilyen üzeneteket is kaptunk, azt érzékelem, hogy sokaknak ez a dal reményt ad. Tehát, hogy nem nincsenek egyedül a gondjaikkal, hanem azt érzik, hogy úristen, hát más is ugyanebben a cipőben jár, vagy járt, mint én. Úgyhogy így körülbelül ez, azért az fontos volt, vagy így a fejünkben nagyon az volt, amikor beszélgettünk arról, hogy milyen dallal térjünk vissza, hogy szerettük volna, ha kicsit azért ez egy folytatása is lenne annak, amit mi abba hagytunk régebben, tehát a hangulatát tekintve, hangszerelését tekintve, csak azért mégiscsak 20-26-os verzióban, és... Én azt gondolom, hogy azért ez sikerült, legalábbis amúgy nagyon sok olyan üzenetet is kaptunk, hogy de jó, visszahoztátok azt a hangulatot, azt a vibe-ot, amit akkor hallottam a dalokban, és hát ez is nagyon jó volt azért olvasni, meghallani az emberektől.

0: alapvetően volt bennem egy kétely azzal kapcsolatban, hogy hányan emlékeznek még ránk, bármennyire fura, de egyébként a személyiségem is kicsit ilyen, hogy én hajlamos vagyok, nem tudom így, már csak babonából sem merek olyat mondani egy-egy dal megjelenés előtt, még akkor sem, ha azt a dalt jónak érzem, hogy ez most jó lesz, mert hozzáteszem, manapság annyi zene, annyi tartalom jön az emberekkel szembe, hogy nagyon nehéz már megmondani azt, hogy mi talál be az embereknél. Hozzáteszem, abban nagyon hiszek, hogy önazonosnak kell lenni és hitelesnek egy dalnak, és ha a szívből, lélekből jön az a dal, akkor azt az emberek valahogy megérzik. Tehát, hogy ezt így nem tudom megmondani, hogy miért, de átjön nekik.
1: Sziasztok! Diaz vagyok. Ez pedig a legújabb dalunk Mentával, a Méreg, itt a Pannon Rádióban.

0: programajánló.
1: Ki Vajdaság legnagyobb parasztja? Idén újra kiderül. 15. parasztolimpia augusztus 16-án a Topolyai Vásártéren. Új kenyérünnep, marha pörkölt főzőverseny és a várva várt versenyszámok. Úgy érzed, te vagy a legnagyobb paraszt? Akkor jelentkezz a 0638-508-404-es számon, vagy tedd próbára szakástudományod a marha pörkölt versenyen, amelyre a 024-712-403-as és a 0638-721-883-as számon jelentkezhetsz. Kirakodóvásár, kisállatsímogató, paraszdzsakúzi, játékok, szalmabáladobás, petrendszerutaltás, kumicsizmahajítás. Happarti gyerekeknek! Este tűzzsonglőr, tűzijáték, valamint fellép a dolliról. Vajdasági Parasztolimpia, a főtámogató Topolya Község Önkormányzata.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám.
1: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól, és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
5: Műsorajánló. Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és verseny. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vájbolható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
6: Hey, what's up? This is Jay-Z.
7: This is Big Snoop D-O-double-G.
8: It's your boy Wiz Khalifa, man.
9: Hey, yo, this is Eminem.
10: Yo, what's up? This is Dr. Dre.
11: Csillagullás a Pannon Rádióban.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Augusztus 1-én Best of Garden az Oromhegyesi Atlantisban. A legjobb 2000 és 2010 közötti parti himnuszokat hozzuk el. Azokat a slágereket pörgetjük újra, amelyekre együtt bulisztunk, énekeltünk és táncoltunk hajnalig. A fergeteges hangulatról Rév és Maxi gondoskodik. Augusztus 1. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
2: Bomax.
3: A nap minden reggel fel kell. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alemmel.

Avalon Rock Stone és Where to Go itt a Csillagolás mai utolsó órájában. Kettő kívánságdal, ami még teljesül itt a mai adásban. Kedves Csillagolás, a Coldplay Sky Full of Stars című dalát szeretném meghallgatni, és további jó műsort kívánok. Gyöngyi kérésére jön majd ez a jó kis dal, amellyel egyébként a Coldplay Avicii-vel közösen működött együtt, hogy ez a felvétel létrejöjjön, úgyhogy jön majd egy égból tele csillagokkal itt a Csillaghullásban, illetve Holly Hugel Jamaican Bam Bam című számát pörgess le a Len Közkirályom műsor. Üdve Zsombi! Köszönöm szépen, Zsombi! Hugel és szólt a dola a Jamaican, avagy a Bam Bam, ez jön mindjárt a mai kedvencek közül, előtte pedig a Coldplay és Avicii dola.

0: Csillagkullás a Pannon Rádióban.
1: Ti a Csillagkullást hallgatjátok is, itt az utolsó órában a Csillagkullás mix maradt hátra. Töményen velős jön a 2010-es évek nagy-nagy zenével, mixben telt egészen 20 óráig, amikor is rockzenére váltunk, jön 20 és 22 óra között a Rock Night rockzenei válogatás, majd pedig 22 órától érkeznek a még keményebb gitárzenék. Na Rock Ideals Coffee-val, ez tart majd éjfélig 22 órától, tehát Csillagkullás pedig holnap is a szokott időben a 16 órai híradót követően számítok majd a figyelmetekre, és köszönöm, hogy ma is velem tartottatok a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. További szép estét, jó rádiózást! Holnap jövök, mára viszont búcsúzom, sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Erős és tartós hőhullámra figyelmeztet a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet és a Belügyminisztérium. A lakosságot SMS-ben is tájékoztatták az extrém időjárásról. A csúcshőmérséklet péntektől 35 és 38 Celsius fok között alakul, helyenként a 40 Celsius fokot is elérheti. A jelenlegi előrejelzések szerint a hőhullám augusztus első 10 napjában végig kitart, és augusztus 5-e és 8-a között lesz a legerősebb, amikor az ország legtöbb részén 40 Celsius fok körüli legmagasabb nappali hőmérséklet várható. A folyók alacsony vízszintje ellenére is stabil az áramellátás Szerbiában, legalábbis ezt állítja Dubravka Đedović Handanović energiaügyi miniszter. Az általa közölt adatok azonban nem túl biztatóak. A Vaskapu 1 vízerőmű jelenleg a szokásos napi átlagtermelésének mindössze körülbelül egy harmadát állítja elő, az alacsony vízállás pedig a Kosztolászi hőerőművek hűtőrendszereinek működésére is hatással van. A kőolaj származékok folyami szállítása is nehézségekbe ütközik, ezért a tervezett mennyiségnek csupán 20-25%-át tudja az ország importálni. A miniszter közölte, hogy nap mint nap figyelemmel kísérik a helyzet alakulását. Egyre gyakoribbá váltak a szándékos rongálások Palicson. A Palics Park Kft. Tájékoztatása szerint jelentős károk keletkeztek a közterületi berendezéseken és a közösségi terek egyéb infrastruktúrájában. Az általuk közzétett felvételeken összeférkált szemetesek, térkövek, padok és reklámtáblák láthatók. A parton lévő Palics felirat egy darabját is letépték a vandálok. A Palics Park Kft. Munkatársai azt írják, folyamatosan azon dolgoznak, hogy a keletkezett károkat mielőbb helyreállítsák, ám az efféle magatartás jelentős veszteséget okoz közös értékeinkben. Márko Szávit lett a Vojvodina labdarúgó klub új vezetőedzője. A szakember a bemutatkozásán elmondta, edzői pályafutása egyik nagy célja volt, hogy egyszer az újvidéki klubot irányíthassa, és bízik abban, hogy a csapata megfelel majd a magas elvárásoknak. A klub vezetése a gyenge szezonkezdet miatt váltotta le Miroslav Tanygát.
4: Rock Night! Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

Rock Knight. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: Rock Night! Szelíd motorosoknak, gördülőköveknek és nyughatatlanoknak!
1: 1, 2, 3, 4...

0: Nyárhó, azaz áldás havának 29. napja van, a mai nap neve szerda, és ne lepődjön már meg senki, mert a kis ördög ismét eljött, hogy elvigye a futószalagon gyártott gyors fogyasztásra és még gyorsabb felejtésre készült, de az igazi nagybetűs zenével még csak köszönő viszonyban sem lévő nyál és álzenéket. Most szépen és menten elviszi a táncos lábú leánykákat a tátogó ásítozó fiúkákkal együtt, mert a Pannon Rádió frissítően üdítő 91,5 MHz-es frekvenciáján elkezdődött a ma esti Rock Media. Szép jó estét kívánok mindenkinek, Szkofi vagyok. Tisztelem az üdvözült és üdvözlöm a tisztelt hallgatókat. Akár még közérdekű információnak is mondhatnám azt a fontos tudnivalót, hogy a Rocky Dealben is megváltozott a műsorsém, amivel egy kicsit lazábbra fogtuk a figurát, és egy ideig átálltunk a nyári műsorrácsra, pontosabban teljes nagylemezeket hallgatunk meg egy adott együttestől vagy előadótól. Most viszont elmondom, hogy régi szép szokásunkhoz híven, ahogy szoktuk, mindenki nagy-nagy örömére, engedjük szabadjára a decibel démonokat, és a mai nap végéig koncentráljunk csak és kizárólag az intenzív gitárorientált rockzenére. Ha valakinek ennek ellenére esetleg mégis kukacoskodni támadna kedve velem, akkor az tegye meg, mert a következő e-mail címen várom a műsorba illő zenei és minden egyéb kívánságai. A helyes képlet
1: Rock Ideal
0: @pannonrtv.com, tehát
1: Rock Ideal,
0: vagyis Rock Ideal, két ellen, mint egy szó, @pannonrtv.com. A Facebookon továbbra is megtalálható a Rock Ideal csoport, ahol kérhetőek a kedvenc zenék, visszakereshető az elhangzott műsorok zenei menüje, és üzengetni lehet, még akár egymásnak is. Még mindig írtóra, sőt, írdatlanul várom a műsorral kapcsolatos jó és rossz indulatú javaslatokat, véleményeket és kritikákat. Végül még egyszer elmondom azt a szembetűnő információt, hogy immáron nyárutó, illetve új kenyér havának 5. napján este 10-től a megváltozott műsorsémával és a kicsit lazábbra fogott figurával, mivel átállunk egy ideig a nyári műsorrácsra, pontosabban teljes nagylemezeket hallgattunk meg egy adott előadótól vagy együttestől, tehát a jövő szerdán. Hövölj a szívön, Adressz, hövölj a... A Rocky Dealben most jöjjön a jól megszokott történelem óra, azaz csak percek, vagyis a rocktöri, amelyben kiderül, kik is azok a rockzenészek, akik pont a mai napon születtek. 1946-ban született Neil Doughty, az REO Speedwagon zenekar billentyűse. 1953-ban jött a világra Gary Lee Vaynerib, vagyis ahogy mindannyian ismerjük, Geddy Lee, a Rush együttes énekese, basszusgitárosa. 1959-ben született John Sykes gitáros, aki a Blue Murder, a Tigers of Pentang, a Thin Lizzy és a Whitesnake bandák gitárosa volt. 1962-ben látta meg a napvilágot Martin McCarrick, a Therapy és a Suzy and the Banshees csapatok billentyűse, gitárosa. 1968-ban született Paavo Lötjönen, az apokaliptika formáció csellósa. És végül, de nem utolsó sorban, 1972-ben jött a világra Simon Jones, a The Verve banda basszusgitárosa. Most a ma 73 éves Geddy Lee és a Rush együttes következik, és természetesen mindenkinek, aki a mai napon ünnepli születésnapját...

0: a tegnap klasszikusai.
1: Rock Idyll.
0: A ma leghallgatottabb dalai.
1: Rock Idyll.
0: A holnap reménységei.
1: Rock Idyll.

Az újvidéki Szököcö nösze fabrikában tegnap este a Sworn Enemy, a Death Angel és a Biohazard együttesek léptek fel élőben, és ennek örömére ettől a három bandától hallgatunk meg egy-egy nagy lemezt. Először a Death Angel zenekar The Dream Calls for Blood albumát, amely 2013. október 11-én jött ki. Majd utána a Biohazard csapat Divided We Fall lemezét, amely 2025. október 17-én jelent meg, végül pedig a Sworn Enemy formáció Game Changer kiadványa kerül sorra, amelyet 2019. április 5-én adtak ki. Persze mindhárom anyagot elejétől a végéig füleljük meg itt, a Rockidillben.

0: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
1: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
2: Rocky Deal, Scofival. Minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

Ez volt a Death Angel együttes The Dream Calls for Blood nagy lemeze, amely 2013. október 11-én jött ki, és annak örömére hallgattuk meg, hogy a most következő Biohazard, illetve Sworn Enemy csapatokkal tegnap este az újvidéki Szököcönnöszö fabrikában koncerteztek. Hallgassuk most meg a Biohazard banda Divided We Fall albumát, amely 2025. október 17-én jelent meg, rögtön utána pedig a Sworn Enemy csapat Game Changer kiadványa kerül sorra, amelyet 2019. április 5-én adtak ki. Természetesen mind a kettő lemez teljes egészében hallgatjuk meg itt, a Rockydillben.

Csak annyit szeretnék mondani, hallgassátok nagyon nagy szeretettel. Rocky Deals Coffee-val, gyerekek, a rádiót, voltam Gidofarmi Attila, alias Gidó, gyerekek, Kártágó 40 éve. Vidámság és rock'n'roll!

Ez volt a Biohazard banda The Why Did We Fall albuma, amely 2025. október 17-én jelent meg, és annak örömére hallgattuk meg, hogy a most következő Sworn Enemy csapattal, illetve az elsőnek hallott Dead Angel zenekarral tegnap este az újvidéki Szökö-Cörnöszö fabrikában koncerteztek. Most a Sworn Enemy csapat Game Changer kiadványa kerül sorra, amelyet 2019. április 5-én adtak ki. Természetesen ezt a nagylemezt is elejétől a végéig hallgatjuk meg, itt a Rocky Dealben.

Sziasztok! Dorogi Peti vagyok, az Intin Torna illegából, a Rock Idilt hallgatjátok, Scoffival.

0: Kedves hölgyeim és tisztelt uraim! Húha! Mert néhány pislantás múlva már holnap lesz, vagy már az is van, és ez azt jelenti, hogy sajnos végre. Nos, ezt mindenki dönts el magának, de minden esetre véget ért a... Mára, és ezennel zárul Skofi rock zene tára. De ha tetszett, nem sokára visszavárhatsz, egészen pontosan, immáron nyárutó, illetve új kenyér havának 5. napján, este 10 órától ismét találkozhatunk, de a megváltozott műsorsémával és a kicsit lazábbra fogott figurával, mivel átállunk egy ideig a nyári műsorrácsra, pontosabban teljes nagy lemezeket hallgatunk meg egy adott együttestől vagy előadótól. Addig viszont irdatlanul, sőt, írtóra várom a zenei és egyéb kívánságokat, valamint a műsorral kapcsolatos jó és rossz indulatú javaslatokat, véleményeket és kritikákat, méghozzá a következő e-mail címre.
1: rockitil@panonrtv.com,
0: tehát aki kukacoskodni akar velem, annak a helyes képlet így hangzik.
1: Rockitil.
0: Vagyis rockidil, két ellen, mint egy szó, kukac.panonrtv.com. A Facebookon továbbra is megtalálható a Rockidil csoport, ahol kérhetőek a kedvenc zenék, visszakereshető az elhangzott műsorok zenei menüje, és üzengetni lehet, még akár egymásnak is. Mára elbúcsúzom, mindenkit üdvözlök, és kívánom mindenkinek a jó éjszagát. Skofit hallottátok. Végül még egyszer elmondom azt a szembetűnő információt, hogy immáron új kenyér, azaz nyárutó havának 5. napján ismét találkozhatunk este 10-től, de a megváltozott műsorsémával és a kicsit lazábbra fogott figurával, mivel átálltunk egy ideig a nyári műsorrácsra, pontosabban teljes nagylemezeket hallgatunk meg egy adott előadótól vagy együttestől, tehát a jövő szerdán. Hövölj a szívön, Ádressz, hövölj a...
2: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

akkor és most! Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.